0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Ha ön kedveli az exjus slágereket, akkor
0: álljon meg egy dalra
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as,
2: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz. Tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: temperatúra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusity utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A retro zenék rádiója.

0: ajánló következik.
1: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
2: A cipőket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
0: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Friss hírek?
1: Megvan.
3: Okay.
2: Retrós lágerek?
1: Az is. A múlt dallamai?
2: A jelen hírei.
1: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
2: A 107,1-en.

0: Ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A 90-es évek magyar slágerei.
3: Itt az SMR-ben.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Ébredjen velünk
9: a 107,1 MHz-en.
10: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
11: 107,1.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
3: Jaj.
2: A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható.
3: Alángosok.
2: Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
3: Iszkiri.
2: Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak. Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadó,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Zuzanna, hírek következnek. Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van ma. Magyarországon az államalapítást és Szent István király emléknapját ünneplik. Országszerte és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. A nemzeti ünnephez számos hagyomány kapcsolódik. Ezek közül az egyik legismertebb az új kenyér ünnepe. Az új búzából készült kenyér az ünnepi rendezvényeken kiemelt szerepet kap. A magyar fővárosban és az ország számos településén egész nap programok várják az érdeklődőket. Az ünnep a határon túli magyar közösségek számára is különleges jelentőségű. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amivel minden nemzedék tartozik a hazánknak, amit örökül kaptunk, és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a magyar miniszterelnök a Facebook oldalára szerdán feltöltött videójában. Magyar Péter úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Magyar Péter szerint, bár sok mindenben különbözhetnek egymástól a magyarok, mégis közös bennük a múlt, a jelen és a jövő, valamint a történelmi felelősség. A kormány minden magyar kormánya lesz függetlenül attól, hogy kiszavazott rájuk, illetve hogy valaki a fővárosban vagy egy kis faluban, fiatalon vagy idősen, Magyarországon vagy a határon túl él, mondta. Pénzügyi támogatást biztosítanak az 5. és a 6. gyermek után is, jelentette ki Alekszandr Vučić a dél-szerbiai Toplicai körzetben tett látogatása során. Ha ez további ösztönzést jelent az emberek számára, hogy még több gyermeket vállaljanak, akkor további támogatást fognak nyújtani. Semmi sem szebb és fontosabb a gyermekeknél, ők jelentik a legnagyobb gazdaságot, fogalmazott a szerb elnök. A hamarosan esedékes választások kapcsán pedig kiemelte, a parlamenti voksolások után derül majd ki, hogy ki lesz a szerb haladó párt elnök jelöltje, és hozzátette azt is, hogy sok esélyes jelölt lesz. Ma kezdődik az Interetno Fesztivál Szabadkán, az ötnapos rendezvénysorozatot a Népkör Magyar Művelődési Központ szervezi, amely augusztus 20-ától 24-éig tart. A fesztivál helyszíne a Városközpont és az Etnopolis, ahol idén is számos hagyományőrző és kulturális program várja a látogatókat. A szerbiai és a magyarországi fellépők mellett idén Chile, Törökország, Indonézia és Bolívia is képviselteti magát. Az érdeklődőket egyebek mellett gyermekprogramok és kirakodóvásár is várja. Idén egyébként jubilál az Interetno, 25. alkalommal szervezik meg az eseményt. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga negyedik fordulójában. Andreja Stojanović már hamar megszerezte a vezetést a topolyaiaknak a TSC arénában. Enzo Oliveira Gonzaga azonban még az első félidőben kiegyenlítette az állást, majd a szabadkaiak a második játékrész elején át is vették a vezetést. Ám a Stefan Tomović az utolsó pillanatban betalált, és ezzel otthon tudtak tartani az egy pontot a TSC labdarúgói. A topolyaiak maradtak az ötödikek a tabellán, míg a szabadkaiak a hetedikek. Vasárnap a TSC a Krusevaci Napredákhoz látogat. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén jelen pillanatban 26 fokot mutat a hőmérő. Az előrejelzések szerint újabb hőhullám érkezik Szerbiába, helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A rendkívüli meleg az előrejelzések szerint jövő keddig tart. Szabadkán a csúcsérték 37-38 fok körül alakul.
11: Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is.
12: Kellemes ébredést!
0: Reklám következik.
13: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
1: 8 óra 8 perc a pontos idő, jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek. A Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Dédics Szuzanna, számítok önökre is megtisztelő figyelmükre. A Mozaik egészen délután 2 óráig szól. Minden friss és aktuális információt eljuttatunk önöknek, és nem csak információkkal, hanem érdekes témákkal, beszélgetésekkel is várjuk önöket. Természetesen augusztus 20-a a nemzeti ünnep is fókuszba kerül, ugye, ahogyan a hírösszefoglalóban is hallották. Több száz program várja az érdeklődőket Budapesten, augusztus 20-án. Az idén is lesz például mesterségek ünnepe a Budai Várban, megrendezik a Magyar Ízek utcáját, lesznek könnyű zenei koncertek, ismét látogatható a Karmelita Kolostor, és megtartják a nyitott parlament programot is. Napközben a Duna felett légiparádét tekinthetnek meg az érdeklődők, este pedig Audi vizuális show keretében lesz látható a tűzijáték, tehát Magyarországon a nemzeti ünnep kapcsán a fővárosban rengeteg programmal készülnek, mi pedig az Opus Tesseri Nemzeti Történeti Emlékparkba invitáljuk majd a hallgatókat, ahova nem csak ma érdemes ellátogatni, hanem az egész év folyamán, hogy milyen programokkal, érdekességekkel várják oda az érdeklődőket, kiderül a műsorban. Aztán az aktuális nyári vírusos megbetegedésekről, illetve az ősszel várható iskolai járványokról is kérdezzük majd vendégünket, aki nem más, mint dr. Bohucki Nebojsa, járványügyi szakorvos. Mozi Dallamok a Parkban címmel rendeznek szabadtéri koncertet Szabadkán, egészen pontosan egy hét múlva, azaz jövő héten csütörtökön, augusztus 27-én este. Minden fontos információt erről megoszt velünk Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora. A hétvégén zentai kajakregatta, erről is szó lesz, és arról is, hogy miért érdemes belekezdeni a kajakozásba, miért lehet ez jó sport, és akár családi program is. Minden részlet tehát kiderül a mai Mozaikban. Augusztus 20-a egyébként az esztendő 232. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 133 nap van hátra, és természetesen az Istvánokat köszöntjük, de rajtuk kívül még a Bernárdokat is, a Samukat, a Sámueleket, a Vajkokat, és az Éliásokat is köszönthetjük. Gratulálok, boldog névnapot kívánok, és Isten éltesse azokat is, akik ma születésnapot ünnepelnek, legyen szép a napjuk. Hamarosan érkezem az árfolyam információkkal, lapszemlével is jövünk, de előtte útinfóval. Az SMS számunk 066 36 36 33. Ide várjuk a közlekedési információkat önöktől is. Vezessenek óvatosan, körültekintően, szép napot kívánok mindenkinek!

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1-en.
2: Ahogyan említettem, megnézzük, mi a helyzet az utakon, a határátkelő helyeken. Közlekedési információkkal jelentkezünk. Tehát a Border Watcher applikációt használjuk, illetve az Enosu Viber csoportban általában friss és aktuális információk vannak az utakról. Nos, akkor a reggeli, mondhatni hajnali órákban érkeztek olyan információk, hogy Topolyán ott voltak a rendőrök, és ellenőrizték a közlekedőket, ez azóta változott, és közúti ellenőrzésről most nincs információ, ami aktuális lenne. Aztán nézzük a határhelyzetet, azt, hogy itt hogyan alakulnak a várakozási idők. Ugye először Szerbiából Magyarország irányába nézzük. Királyhalomnál azt írják, hogy 1 óra a várakozási idő, és ez egy friss információként érkezett 8 óra 16 perckor. Aztán Horgos 2-nél is, hát több mint 1 órát, azt írják 70 percet várni kell. És megnézzük, mi a helyzet a nagy határátkelő helyen, azt írják 1/2 órát kell várni. Most ez egy friss információként 8 órakor futott be a csoportba. A többi határátkelő hely aránylag jól járható, Kelebia, Tompa, 1/2 óra a várakozási idő, és ennyit kell várni a Bajmok-Bácsalmás határátkelő helyen is. Aránylag tehát a 3 határátkelő hely az, amit érdemes elkerülni, vagy alternatív útvonalat választani. Királyhalomnál tehát 1 órát kell várni, Horgos 2-nél is nagyjából ennyi a várakozási idő, és 1/2 órát kell várni a horgosi nagy határátkelő helyen. Aztán nézzük Szerbiából, Magyarország irányába tehát elmondtuk az aktuális helyzetet. Magyarország felől, Szerbia irányába pedig jó hír, hogy csak a nagy határátkelő helyen van 1/2 órányi várakozási ideje a közlekedőknek, a többi határátkelő helyen. Ez a várakozási idő nem haladja meg a 15 percet. Érdemes azért tájékozódni még mielőtt útnak indulnak. Vezessenek óvatosan, körültekintően.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Az euró középértéke a mai napon 117 dinár 35 para, 100 magyar forint 32 dinár 25 parát ér, a svájci frank középárfolyama 125 dinár 67 para. Ezen kívül megemlítjük az angol font középértékét, 136 dinár 78 para, és végül, de nem utolsó sorban az amerikai dollár középárfolyama 100 dinár 52 para. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza információit hallották, amelyek a mai napra, azaz augusztus 20-ára csütörtökre szólnak. A folytatásban átlapozzuk a mai magyar szót, csütörtök lévén a melléklete, a tarka világ. Kónya Kovács Otília látható a címoldalon, újságíró, és vele készült beszélgetést találják rögtön a Tarka világ elején. Kónya Kovács Otília újságírót egyébként és mesefát az idén a Rafai Judit díjjal is kitüntették, ennek kapcsán készült vele interjú. De mindenről bővebben a folytatásban, a lapszemlében. Tartsanak velünk!

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Huszonöt év, egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Az Exotic dala szólt az előbbiekben, itt a 107,1 MHz-en, és a folytatásban is érkeznek majd retro slágerek, nem csak külföldi előadóktól, de hasonlóan magyar előadók is majd hallhatóak lesznek. Ami pedig a folytatást illeti, itt van előttem a mai magyar szó, az ára 60 dinár, a melléklete a tarkavilág, és elmondom, hogy mi azok, melyek azok a címek és azok a témák, amelyeket kiemelnek a címoldalon, aztán pedig bele is lapozunk az újságba. Szent István királyra emlékezünk, a keresztény magyar államalapítás napját ünnepeljük. Augusztus 20-án a Magyar Nemzeti Tanács ma este Azok a magyarok címmel az Újvidéki Színházban tartja meg Szent István napi ünnepségét, amelyen Fremond Árpád, az MNT elnöke és Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke mond köszöntőt, az új búzából sütött kenyeret pedig történelmi egyházaink lelkipásztorai áldják meg, tehát ez ma este lesz Újvidéken. Aztán visszatért a kánikula, a Vajdaságban ismét csak nem 40 fokra emelkedik a hőmérséklet, erről is írnak, az előrejelzések szerint Szabadkán egyébként a mai napon 37-38 fok körül alakulnak majd az értékek. Aztán pusztulásra ítélt terület, ha már az időjárásnál tartunk, a vízelvezetés veszélyezteti a magyarkanizsai járás jövőjét. A rendkívüli szárazság miatt a magyarkanizsai járáson, ugyanis a szikes legelő és a termőföldek teljesen kiszáradtak, a talajvízszint drasztikusan lecsökkent. Ennek ellenére az Entai DTD vízgazdálkodási vállalat munkagépei tovább mélyítik az esővíz elvezető csatornákat. Erről ír a Magyar Szó a címoldalon, folytatása pedig a 12. oldalon. És hogyha már a 12. oldalnál járunk, vasárnap ügetőverseny Adán, több ezer látogatót várnak a futamokon, mintegy 80 ló indul, úgyhogy egy ilyen hétvégi programajánlat is ez egyben. Aztán utazó középiskolások támogatása, a kérelmeket szeptember 4-ig lehet benyújtani, Topolya község önkormányzata, tehát pályázatot jelentett meg azon középiskolás diákok utazási költségeinek támogatására, akik lakóhelyükről naponta egy másik önkormányzat területén található középiskolába járnak. Részletek a 13. oldalon. Aztán természetesen sporthírek is szerepelnek a mai Magyar Szóban. 3 hetes szünet után ismét felbüggnek a motorok a Forma 1-ben. A mezőny a hétvégén a holland nagydíjon folytatja a 26-os világbajnokságot. A szezon második felének nyitánya rögtön tartogathat majd meglepetéseket, hiszen sprint formátum, változékony időjárás és egy váratlan sérülés is borzolja a kedélyeket, ráadásul különleges hétvége következik. A jelenlegi tervek szerint a száguldó cirkusz mezőnye utoljára látogat a tengerparti pályára. Aztán nézzük a mellékletet, a tarkavilágot. Ahogyan korábban említettem, Kónya Kovács Otília újságírót és mesefát az idén Rafai Judit díjjal is kitüntették. Ő szerepel a címoldalon, és vele olvas. Ahogyan korábban említettem, Kónya Kovács Otília újságírót és mesefát az idén Rafai Judit díjjal is kitüntették. Ő szerepel a címoldalon, és vele olvashatnak egy hosszabb beszélgetést, egy hosszabb

kezdéssel is foglalkoznak, ideje elkezdeni a visszarázódást, hogy észrevétlen legyen az átállás. Hát mi magunk is elkezdtük egyébként otthon a gyerekkel ezt, így 2 héttel az iskola kezdés előtt, egy kis olvasás, egy kis gyakorlás, matematika, ez az, tehát nem árt egy picit beindítani a motorokat és felkészíteni a gyereket az iskola kezdésre. Aztán az ajánlott napi vízmennyiség, ennyit kell inni a hőségben, és hogyha már itt van újra a kánikula, akkor ez egy nagyon aktuális téma. 10 érdekesség augusztus 20-áról, a leghosszabb múltra visszatekintő nemzeti ünnepről, ami Magyarországot illeti. Aztán pókok ellen 5 házi praktika, amikkel távol tarthatjuk őket a lakástól. Hát ezek nem tudom, hogy mennyire válnak be. A pókok valahogy mindig visszakerülnek a lakásba. És receptek is vannak természetesen. Egy régi kenyérfajta a legegészségesebb, hogy melyikhez kiderül, és recept is van hozzá természetesen. Aztán heti előrejelzés, ami a horoszkópot illeti. Technikai dolgokról is írnak, rejtvény is szerepel a tarka világban, RTV melléklet, és még több rejtvény, és 4 praktikus tipp mosókonyhához, hogy ezt hogyan alakítsuk ki a lakásban, ez is elolvasható a tarka világban. Ennyit a mai magyar szóról, mellékletéről, a tarka világról. Az ára a lapnak, ahogyan említettem, 60 dinár, vásárolják meg, és olvassák el az írásokat benne.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó napot kívánok, Dédics Zuzanna vagyok, hírek következnek. Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van ma. Magyarországon az államalapítást és Szent István király emléknapját ünneplik. Országszerte és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. A nemzeti ünnephez számos hagyomány kapcsolódik, ezek közül az egyik legismertebb az új kenyér ünnepe. Az ünnep a határon túli magyar közösségek számára is különleges jelentőségű. A himnusz hangjaira a dísz zászló alj vezényletével vonták fel a nemzeti lobogót Budapesten, a Kossuth téren. Az ünnepség előtt Baka András köztársasági elnök körbesétált a téren és tisztelgett a felsorakozott tisztjelöltek előtt. Ezt követően a történelmi zászlókat is bevonultatták, köztük az 1956-os forradalom lyukas zászlaját. A nemzeti lobogó ünnepélyes felvonásával a hagyományokhoz híven hivatalosan is kezdetét vette az augusztus 20-ai nemzeti ünnep budapesti program. A zászlófelvonás után a tiszt avatás következett. Egész napos műsorfolyam, különleges vendégek és négy híradó az M1 ünnepi műsorrendjében, közölte a Duna Média Szolgáltató ZRT sajtó és marketing irodája. Több mint egy tucat különleges vendéggel, izgalmas beszélgetésekkel és ünnepi tartalmakkal készül a magyar közmédia augusztus 20-ára. Az M1 egész napos műsorfolyamában a magyar közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak. Az ünnepi műsorrendben pedig négy híradó volt, illetve lesz reggel 6-kor, délben este 7:30-kor és este 10 órakor. Orosz Ilyuszin repülőgép segíti mától a delibláti homokpusztán pusztító tűzoltását. A gép tegnap este érkezett a Nisi repülőtérre, és a szerb belügyminisztérium helikopteres egységével együttműködve vesz részt a beavatkozásban. A gép egy bevetés során akár 42 tonna vizet is képes ledobni, közben az Ibár szurdokban, Maglicsnál és a Stolovi hegységben is aktívak a tüzek. A Kladovó környékén pusztító tüzet tegnap lokalizálták, a lángok mintegy 1300 hektárt érintettek. Fokozottan ellenőrzi a turistákat szállító autóbuszokat és azok vezetőit a szerb közlekedési rendőrség. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során elsősorban a buszok műszaki állapotát és a közlekedésben való részvételhez szükséges feltételeket vizsgálják. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a sofőrök betartják-e a vezetési időre és a kötelező pihenőkre vonatkozó előírásokat. A nyári szezonban megnövekedett turistaforgalom miatt a minisztérium arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat, ezzel is garantálva az utasok biztonságát. Végül az időjárásról: Szabadkán is környékén már most 31 fok van. Erős hőhullámra figyelmeztet a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológia Intézet. Csütörtöktől jövő keddig 35 és 40 Celsius fok közötti csúcsértékek várhatók.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
8: Itt az SMR-ben.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: 9 óra 10 perc a pontos idő, augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van ma, és ehhez kapcsolódik a következő interjú beszélgetés. Magyarország koronázási jelvényei az Árpád kor legismertebb és legértékesebb tárgyi emlékei. Ezekről lesz szó a folytatásban. Korhec Zsuzsanna művészettörténés restaurátor, a Szabadkai Városi Múzeum szakmunkatársa adott interjút kolléganőnknek, Szabó Hangya Teréznek.
3: Általában a festményeken és más ábrázolásokon a Szent Korona mellett mindig megjelenik a jogar is, és az alma, valamint a palást, és a kard is még hozzátartozott ehhez a jelvény együtteshez, ami a királyi beavató szertartásnak a részeként őrizték a koronázási jelvényekkel együtt, és ehhez minden alkalommal még más dolgok is, tehát körmeneti keresztek, fogadalmi keresztek, más ruházati darabok is csatlakoztak, de talán ez az öt, ami egy ilyen állandó együttes volt, és a koronázási jelvényeknek volt egy külön vasládája, amiben őrizték, és hát a története, hát minél régebbi időbe megyünk vissza, annál bizonytalanabb, de talán a török időktől, tehát a most 500 éves évfordulóját tartó Mohácsi vésztől következően nagyon, nagyon szépen nyomon követhető, és igazából hát épp akkortól, amikor megszűnik a középkori nagy Magyarország, mint állam, mint önálló állam, akkortól a Szent Korona és a koronázási jelvények még talán egy plusz tartalommal is gazdagodnak, mert a magát a magyar államiságot is jelképezik.
4: Vajon a történetük az mennyire viharos?
3: Szent Korona, és hát csodálatos a maga az, hogy megmaradhatott Magyarország viharos történelme folyamán. Tehát nagyon, nagyon sokszor megtörténhetett volna, hogy elveszik. A története több mint 1000 éves, mert hát a hagyomány szerint a Szent Koronát Szilveszter pápa küldte Rómából Szent István királynak 1000 karácsonyán, és ezzel koronázták meg. Azt tudjuk, hogy a maga Szent Korona két részből áll, van egy bizánci része neki, meg van egy római része neki, tehát biztos, hogy így ebben a formájában nem érkezett meg Szilveszter pápától 1000 karácsonyára, de a bizánci rész is nagyon-nagyon régi, tehát az azt hiszem 12. századi, mert Géza is rajta van, meg a bizánci császár is az egyik ilyen zománc képecskén. És hát az európai koronázási ékszerek között, a legrégebbiek között szerepel, hát általában a német-római császári korona meg a cseh királyi koronával együtt ábrázolják az újkori műalkotásokon is, a Habsburg uralkodók kapcsán, de nagyon különleges, mint művészettörténeti darab is, mint úgymond készítéstechnikai darab is, és hát a magyar nemzetnek pedig egy szinte megszemélyesítve a nemzetet, a Szent Korona, mint önálló entitás is létezik, ezért őrzik a parlamentben, a magyar parlamentben. Tehát azt tudjuk, hogy 1978-ban adták vissza az Egyesült Államok, 1944-ben, 5-ben, amikor a frontok mozogtak, akkor került ki Magyarországról, és 78-ban a magyar nemzetnek ajándékozták vissza, és egy ideig hát a Nemzeti Múzeumban is volt a Szent Korona, de jó néhány éve visszakerült a parlamentbe. És általában egy ilyen díszpárnán mellette van az alma, ami magát az országot jelképezi, az ország egy aranyalma, és a jogar, amiben egy ilyen hegyi kristály van belefoglalva, és egy ilyen oroszlán alak van belevésve ebbe az áttetsző hegyi kristályba. Ezek szerepelnek ott a parlamenti kiállításon. A palástot meg a Nemzeti Múzeumban őrzik egy különleges klimatizált helységben, és hát az utóbbi, nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt, a Nemzeti Múzeum logójába is a palást került bele. A palástról biztosan tudni, hogy korabeli, tehát Szent István korabeli, és a veszprémi apácák hímezték ki, valószínűleg egy miseruhaként készült eredetileg, de aztán átkerült a koronázási jelvények közé.
4: És a kard?
3: A kardnak meg, hát én most láttam egy Attila kard másolatot, ami a bécsi, az eredetiét, amilyen tényleg ilyen honfoglaláskori mintákkal van, azt Bécsben őrzik, de maga a koronázási kard pedig, tehát az is középkori eredetű.
4: Mit mond a művészettörténész ezekről a jelvényekről?
3: Tehát a korábbi ábrázolásoknál, mint a képes krónikánál, ott jelképesen, tehát nem saját valójában jelenítették meg a művészek a Szent Koronát, meg a koronázási kellékeket, de 1550-es évektől megjelent nyomtatásban is a képe egy német krónikában, ami a Habsburgokról szól, és azóta a későbbi, tehát az 1550-es évek is utáni ábrázolásokon már találkozhatunk a valós képével, tehát felismerhető a Szent Korona, ezek zománc díszek rajta, rajta lévő kereszt, meg ez a felső pánt, meg alsó pánt, és hát mivel a török idő alatt nagyon nem is igen születtek műalkotások a mai Magyarország területén, a 17. és 18. században az újjáéledő ellen reformációnak köszönhetően, például a Szent István ábrázolásokon, Szent László ábrázolásokon, és általában magyar szentek ábrázolásain, mert hát főleg egyházi megrendeléseket ismerünk azokból az időkből, már ezek tehát rá lehet ismerni a Szent Koronára is, általában fölajánlásokon jelenik meg, vagy pedig a szűzanya fején, mint a magyarok nagyasszonyát ábrázolva, ott jelenik meg a Szent Korona és a jogar is. Tehát a Szent István király hagyomány szerint nagy boldog asszonya napján, mivel nem volt hivatalos örököse, mivel Szent Imre herceg pár évvel korábban meghalt, ezért Magyarországot a nagy boldog asszony oltalma alá ajánlotta, és ekkortól hát pátronája vagy védőasszonya Szűz Mária az országnak, és ez a nagy boldog asszony ikonográfia akkor jelenik meg, tehát egy napból öltözött asszony, a karján a kisdeddel, és a magyar Szent Korona van a fején, és a jogara kezében.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Folytatjuk a Mozaik műsorát, benne pedig vendéget köszönthetek. Dr. Bohucki Nebojs, a járványügyi szakorvos van velünk itt a stúdióban. Jó napot kívánok, doktor úr!
3: Jó napot, köszönöm szépen a meghívást!
2: Ugye nyáron sem lélegezhetünk fel teljesen a fertőző betegségek szempontjából. Szerbiában ugye megjelent a nyugat-nílusi láz, eddig 6 esetet igazoltak, közülük 4-et Vajdaságban, és hát hamarosan kezdődik az iskola is, ami rendszerint kedvez a különböző légúti és egyéb fertőzések gyorsabb terjedésének. Na, kezdjük talán a nyugat-nílusi lázzal. Volt a héten már a Pannon televízióban, illetve itt a Szabadkai Magyar Rádióban is egy híradós anyag, amiben foglalkoztak a témával, egy picit mi kibontjuk ezt. Mit kell tudni erről a betegségről elsősorban?
3: Kell mondani, hogy nyugat-nílusi láz nem egyáltalán új betegség, régóta itt volt, de kell mondani, ha nincsen diagnosztika, akkor nem bírunk mondani, hogy van egy betegség területe, vagy nincsen. 2012-től bírunk diagnosztizálni ezt a fertőzést. Uh-huh. Azért már akkor 2012-ben voltak első esetek Szerbiában, és már 2013-tól Szabadkán is. Uh-huh. Tehát azóta minden évben regisztrálunk ezeket az eseteket, nem csak Szerbiában, hanem Európában, uh-huh. Dél-Európa, Közép-Európa, és egyre fölfele megy ez a határ, ahol találunk ezt a betegséget.
2: Mennyire kell egyébként komolyan venni? Ugye, hogy Vajdaságban is megjelent, mit jelent ez a lakosság számára a gyakorlatban?
3: Azt kell mondani, hogy attól függ, hány évesek vagyunk. Ha valaki uh-huh. idősebb, mint 50 vagy 60 év, nekik bírnak lenni súlyos klinikai tünetek. Az teljesen igaz, kell így mondani. Tehát nincs szó pánikról, nem lehet mondani, hogy ez nagyon veszélyes betegség. De mégis, ha valaki túl idős, mondjuk rá 80-90 éves plusz, vannak valami krónikus betegségek, 1-2-3 vagy több, mondjuk rá cukorbetegség, anyacserek, tehát betegség, ilyen immunodeficiencia, bír lenni súlyos ez a betegség, az a beteg fog kerülni kórházba. Ez csak 1% eset, de ha valaki már kórházban van, és van ez a súlyos neuroinvazív formája, tehát agyvelő vagy agyhártya gyulladása, ebből 10%-ba bír lenni halálos kimenetű ez a betegség. Azért minden évben is regisztrálunk halálos eseteket, nem csak Szerbiában, hanem, ahogy mondtam, egész Európában.
2: Mikor kell arra gondolni, hogy esetleg nyugat-nílusi fertőzésről lehet szó, melyek az első jellemző tünetek?
3: Tehát 80%-ban a betegség teljesen tünetmentes. Teljesen. Tehát, mikor mondja valaki van 4-5-6 eset, az biztosan néhányszor, százszor is több, érdekes, mert egy súlyos eset van 150 esetből. Tehát, ha egy súlyos, akkor már 150 valakinek van enyhébb. Azért érdekes, hogy mi nem tudunk hány reális szám, hány ember volt megfertőzve. Olyan kutatás még nem volt, de ha nézzünk antitesteket, tehát önkéntes véradóba, kellene én valamit megcsinálni, akkor biztosan néhány százalékban már vannak személyek, akinek vannak antitestek. Ők sose nem voltak betegek, de ez jó információ, mert ha valaki már átesett a betegségben, vagy teljesen volt tünetmentes, nem bírja megint megkapni.
2: Nem bírja.
3: Az érdekes. Tehát, ha valaki fiatal, teljesen nem tudja, hogy volt beteg vagy nem. Ha olyan középkorú vagy fiatalabb van valami betegsége, bír lenni fejfájás, magas láz, tehát influenza-szerű tüneteket regisztrálunk, akkor bőrkiütések, uh-huh. mellkas, hátán. Tehát ez nem specifikus. Ha fordul is orvoshoz, orvos fogadni valamilyen terápiát, kezelést. Nincs etiológia vagy aki kezelés, de nem is gondolunk nyugat-nílusi lázra. De ha már valakinek van erős fejfájás, nyakmerevség, ami olyan, tehát meningitis, agyhártya gyulladás szimptomájokról beszélünk, akkor fog kerülni kórházba, és ott lesz megfelelő a diagnosztika. És akkor csak kiderül, tehát mindig ez a legsúlyosabb esetekről beszélünk. Bárhol.
2: Legfontosabb, tehát akkor a szúnyogok elleni védekezés? Vagy
3: igen, csak ez marad. Tehát védoltás nincsen, tehát szúnyoghálókat kell használni, ajtókon, ablakokon, szúnyogriasztókat, repelenseket, tehát más szavakkal. Ha kimegyünk valahol a spray formából, vagy valamint krém formából, lényegtelen, kell használni, és kell kikerülni a szúnyogcsípést, ami nem egyszerű, mert szúnyogok aktívok májustól akár novemberig. Attól igen. Függ, mekkora lesznek ez a magas hőmérséklet.
2: Szabadkán egyébként a héten is folyamatban van a szúnyogírtás, mondjuk ez egy jó hír. Térjünk át a vírusokra, olyan téren, hogy a nyári vírusokra is. A doktor úr a beszélgetésünk elején azt mondta, hogy olyan nincs, hogy nyári vírus. Tehát milyen vírusos megbetegedések jellemzőek, akkor talán inkább így mondom, nyáron, nyár végén tapasztalnak-e növekedés bizonyos fertőzések számában?
3: Igen, kell mondani, hogy vírus egy olyan kórokozó, ami mindig az emberi szervezetben van, vagy állat szervezetben, és akkor lényegtelen, hogy tél vagy nyár. Csak arról beszélünk, az a ember, az a beteg ember, az a személy mit csinált, milyen rizikofaktorok voltak. Konkrét, ha elmegyünk valahol nyaralni, vagy itt Szabadkán valahol valami vízbe, és nem mosunk a kezeket, akkor e módon, ha valaki ürít ezeket a vírusokat, mondjuk rá székletel, éppen mint egy fekorális, tehát piszkos kéz alap útól, bír kerülni az a kór okozó, az a vírus a szervezetünkbe. És akkor bír okozni valami hasmenést, vagy hányást. Tehát bír, akár agyhártya gyulladás érdekes. Tehát vírusok bírnak okozni nagyon sok bajt. Akár halálos kimenetesek is regisztrálunk. Tehát szezonalitás nincsen. Esetleg, ha beszélünk a felső légúti megbetegedésekről. Persze, akkor mindig télen van több ilyen. De nyáros is van. Nyáron is valaki bír lenni nagyon beteg, mondjuk a tüdőgyulladás, vagy 38-39 fok. Tehát teljesen influenza-szerű tünetekről beszélünk.
2: Milyen járványokra számíthatunk az iskolában az ősz beköszöntével? Ugye közeledik az iskolakezdés. Mely fertőzések terjednek leggyakrabban a gyermekközösségekben?
3: Per pillanat elég jó, pozitív a járványtani helyzet. Tehát nem regisztrálunk magasámban semmilyen fertőző betegséget, de ahogyan megkezdődik az iskola, tehát egy zárt területen lesz több száz vagy akár ezer gyerek ugye iskolába, akkor persze nagyon könnyen terjednek a vírusok. Először tehát kell mondani, hogy ilyen nem influenzáról fogunk beszélni, tehát ilyen influenza-szerű betegségekről, ami relatív enyhék, de mindig szoktuk már szeptemberben, inkább októberben regisztrálni ilyeneket, és akkor lassan, ahogyan jön a már ősz, hidegebb idő, akkor egyre több és több gyerek, de szülő is, tanár is lesz, akinek lesz orrfolyás, magasabb láz és hasonló.
2: Ilyenkor jönnek a védőoltások is egyébként.
3: Igen,
2: ugye a felnőttek
3: mindig október elején vagy szeptember végén itt lesz a influenza elleni védőoltás, ami jó felvenni, és akkor várunk influenza szezont. Érdekes, mondjuk a hepatitis A, ez egy ilyen fekorális betegség, amit szoktunk regisztrálni első esetet szeptemberben, és akkor az a diák, ha jár iskolába, persze fog járni, mert bír lenni nagyon enyhe a tünetek, akkor mikor elmúlik lappangás, ami 30 nap, akkor október közepén vagy novemberben bírunk regisztrálni kisebb vagy nagyon járványt iskola belül, vagy avoda belül, ami érdekes. Tehát mindig fontos a kézmosásról beszélni.
2: Pont ezt szerettem volna, hogy fejezzük ezzel talán a beszélgetést, hogy mi a legfontosabb mondjuk az iskola kezdés után egyik napról a másikra ugye megugrik ez a szám, mi az, ami a megelőzést illeti?
3: Első helyen a kézmosás. Tehát, ha beszélünk felső légúti betegségekről, maszk persze, de az inkább olyan december, januárban, és nem is emberek szeretnék használni maszkot, de ez kívül a kézmosás. Mert a bármilyen vírus, de más kórokozók is gyorsan terjednek piszkos kezekkel. Mert ember, az a beteg ember a mosda után, ha nem használja, vagy nem megfelelő módon csinál végzőzt a kézmosás, akkor megmarad egy apró mennyiség vírus, baktérium, vagy más kórokozó, és akkor, ha találkozunk azzal a személlyel, mi is bírunk megkapni ezt a betegséget, ha nem mosunk a kezeket. Tehát a kézmosás nagyon fontos, és erről kell beszélni mindig, nem csak gyerekeknek, hanem a felnőtt személyeknek is.
2: Így van. Kézmosás, talán amit én még hozzátennék, az a szellőztetés és az, hogy a beteg gyerek ne menjen a közösségbe.
3: Igen, de sokszor nincsen ki, hogy vigyázzon az a beteg beteg gyerekre, vagy az a klinikai kép bír lenni enyhe, de valakinek súlyos. Tehát ha mindenki, aki
2: otthon marad.
3: Maradna, akkor nem működne a semmi. Sajnos, így van.
2: Köszönöm szépen, doktor úr, hogy a vendégünk volt, és hogy mindenről tudtunk beszélgetni egy kicsit így a nyár végén, az ősz elején. Dr. Bohucki Nebojs, a járványügyi szakorvos volt a vendégünk. Köszönöm szépen még egyszer.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: ajánló következik.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falu gazdászirodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Néhány közérdekű információval fejezzük ezt az órát, ugyanis karbantartási munkálatok miatt ma lesznek áramkimaradások, méghozzá Szabadkán, Kelebián és Mérges egyes utcáin, mondom a részleteket. Kelebián szünetel az áramszolgáltatás a Batajnica utcában, az Edward Kardely úton, valamint a környező utcák egyes részein. Az áramkikapcsolás 11 óra 10 perctől 12 óra 10 percig tart majd. Aztán Mérgesen szünetel az áramszolgáltatás a Lajos úton, a Hosszú soron, a Báscsár úton, Csikérián és a környező területeken 13 óra 10-től 14 óra 10-ig. Aztán következik Szabadka. Szünetel az áramszolgáltatás majd a Partizán utca 12-es szám alatt 14.30-tól 15 órán 3 óra 10-től 14 óra 10-ig. Aztán következik Szabadka. Szünetel az áramszolgáltatás majd a Partizán utca 12-es szám alatt 14.30-tól 15 óráig. Nem lesz áram Szabadkán a Köztársaság tér 2-es szám alatt.

Tól 19.40-ig. Ezek az aktuális áramkikapcsolások, amelyek a mai napra szólnak, tehát Szabadka, Kelebia és Mérges érintett. A közérdekű információk között szól az az info is, hogy a Vérátömlesztési Intézet a mai napon 11 óráig Temerinbe várják még az önkéntes véradókat a Lukian Musicki Kulturális Központ galériájában, hogyha online hallgatnak bennünket, akkor tehát 11 óráig tart itt még a véradási akció. A közérdekű hírek között elmondjuk még azt is, hogy ma Zomborban is véradási akciót tartanak 13 óráig, méghozzá a Vöröskeresztben, ide várják az önkénteseket. Minden közérdekű információ egyébként megtalálható a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com-ra kattintva, és itt a közérdekű híreket kell keresni. Nézzük, mi a helyzet most az utakon. Érkezett információ arról, hogy Királyhalomnál ott vannak a rendőrök és mérnök a település bejáratánál. Ezen kívül azt írják még, hogy Szabadka és Bajmok közötti út tiszta. Más aktuális információ most nincs. De még egy, az, hogy Topolya kijáratánál Szabadka irányába ellenőrzik a közlekedőket. Tehát Királyhalomnál és Topolyánál biztos ott vannak a rendőrök, és ellenőrzik a közlekedőket. Határhelyzet gyorsan még Szerbiából Magyarország irányába. Horgos 2-nél azt írják továbbra is, egy órát várni kell, Horgos 1-nél fél óra, és Királyhalomnál lecsökkent a várakozási idő. Jó hír ez, korábban azt mondtuk, egy órát kellett várni, most azt írják, 15-20, maximum 30 perc lehet a várakozási idő. Érdemes tájékozódni még mielőtt útnak indulnak. 10 órakor érkezik a mai hírszerkesztő a stúdióba, ő nem más, mint Bíró Tamara, aki egészen 4 óráig óránként jelentkezik majd friss hírekkel délben, és délután 4 órakor pedig híradóval. A következő órában ópusztaszerre kapcsolunk telefonon, érdeklődünk afelől, hogy ott hogyan ünnepelnek ma, és egyébként milyen programokkal várják az érdeklődőket a határon túlra. Tartsanak velünk, jó vételt, jó rádiózást! We'll be right back.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
4: Reklámot hallottak.
0: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van ma. Magyarországon az államalapítást és Szent István király emléknapját ünneplik. Országszerte és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. A nemzeti ünnephez számos hagyomány kapcsolódik. Ezek közül az egyik legismertebb az új kenyér ünnepe. Az ünnep a határon túli magyar közösségek számára is különleges jelentőségű. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amivel minden nemzedék tartozik a hazánknak, amit örökül kaptunk, és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a magyar miniszterelnök a Facebook oldalára szerdán feltöltött videójában. Magyar Péter úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. A kormány minden magyar kormánya lesz, függetlenül attól, hogy kiszavazott rájuk, illetve hogy valaki a fővárosban, vagy egy kis faluban, fiatalon vagy idősen, Magyarországon vagy a határon túlél, emelte ki a magyar miniszterelnök. Orosz Iljuszin repülőgép segíti mától a delibláti homokpusztán pusztító tűzoltását. A gép tegnap este érkezett a Nisi repülőtérre, és a szerb belügyminisztérium helikopteres egységével együttműködve vesz részt a beavatkozásban. Az Iljuszin egy bevetés során akár 42 tonna vizet is képes ledobni. Közben az Ibárszurdokban, Maglicsnál és a Stolovi hegységben is aktívak a tüzek. A Kladovo környékén pusztító tüzet tegnap lokalizálták, a lángok mintegy 1300 hektárt érintettek. Szent István vigíliáját tartották szerdán Topolyán. Szent István király ünnepének előestéje alkalmából vecsernyét és hangversenyt tartottak a Sarlós Boldogasszony templomban. Az ünnepi program a zene és az imádság jegyében telt. A hangverseny az újvidéki Isszidor Bájik konzervatórium két orgonistája, Zorán Sztájik növendékei, Andrei Rádic és Száva Antonov lépett fel. A koncertnek a topolyai templom orgonája és jó akusztikája is különleges hangulatot adott. A résztvevők így közösen készültek augusztus 20-ára, Szent István király ünnepére.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, újabb hőhullám érkezik Szerbiába, helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet, a rendkívüli meleg az előrejelzések szerint jövő keddig kitart, Szabadkán ma körülbelül 37-38 fok várható.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
7: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
8: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentoi Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: 25 év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

10 óra 20 perc a pontos idő, és a folytatásban néhány információ következik a parlagfű virágzásáról. Az időjárási körülmények lassítják a növény fejlődését. A korábbi évek tapasztalatai szerint a parlagfű pollenjének a koncentrációja a levegőben augusztus második felében növekszik meg, és szeptember legelején tetőz. A parlagfű erősen allergizáló pollennel rendelkezik, és több ezer polgártársunk mindennapjait nehezíti meg. Bizonyos statisztikák szerint a felnőtt lakosság 15-20%-a küzd valamilyen szintű parlagfű allergiával. Az idén az adatok szerint a parlagfű virágzása késik az időjárási körülmények miatt, ám nem dőlhetünk hátra, hisz a növény a levegő lehűlésével aktivizálhatja magát. Mindezekről Tányás Kority okleveles biológussal, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet munkatársával beszélgetett a Magyar Szó újságírója, és egyébként ezt a beszélgetést is megtalálják a lap mai számában. Azt mondta egyébként a szakember, hogy az elmúlt hetekben a levegőben legnagyobb koncentrációban a csalán pollenje van jelen, emellett kis koncentrációban többek között a fehér üröm, az utifű és a sóska jelenlétét regisztrálták, míg a különféle fűfélék és egyéb növények pollenjét elenyésző mennyiségben jegyezték fel. Ez feltehetően a magas hőmérsékletek következménye. A parlagfű rendkívül magas allergizáló potenciállal bír, és jelenleg alacsony a koncentrációja. A parlagfű jelenlétét egyébként július utolsó hete óta folyamatosan regisztrálják a levegőben, és a napi mérésekben rendszerint felbukkan. Viszont a koncentrációja, ahogyan elmondtuk korábban, nem haladta meg a 30 pollenszemet levegő köbméterenként, ez még a zöld zónába tartozik. A korábbi évek tapasztalatai szerint az évnek ebben a szakaszában ennél jóval magasabb koncentrációkat figyelhettünk meg. Augusztus közepére rendszerint köbméterenként 30-100 szemet regisztrálnak, mondta a szakember. Mint megtudtuk, a legutóbbi mérések köbméterenként 23 pollenszemet mutattak ki. És ami fontos, hogy kiemelik az írásban azt is, hogy azok, akik szezonális allergiával küzdenek, Szabadka Város és a Közegészségügyi Intézet weboldalán naprakész adatokat találhatnak a pollen koncentrációról. A parlagfű elleni védekezés nem egyszerű feladat, hiszen a nem rendezett területeken gyorsan fejlődhet, és a szél rendkívül nagy távolságokra is szét tudja hordani a pollenjét. Az illetékesek rendszeresen felhívásokat tesznek közzé a parlagfű írtására vonatkozóan, de utak mellett, elhagyatott udvarokban, építkezési területeken folyamatosan láthatjuk. Azonban azt megállapíthatjuk, hogy az idén szemlátomást kevesebb parlagfű nő a városban, olvasható a Magyar Szóban. Vigyázzunk egymásra, és gondoljunk az allergiásokra, és tegyük rendbe az udvarunkat, a környezetünket, hogyha tehetjük. Nos, folytatjuk a műsort, ez itt a Mozaik, én Dédics Szuzanna vagyok, a műszaki munkatársam Farkas Ervin. Jövök az apró hirdetésekkel, utána pedig ópusztaszerre kapcsolunk telefonon, megtudhatják, hogy az emlékparkban milyen programokkal várják ma az érdeklődőket. Nincs nagy várakozási idő a határátkelő helyeken, akár még most is elindulhatnak, és hogy egyébként miért érdemes ellátogatni a Nemzeti Emlékparkba. Tartsanak velünk!

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Jaj. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható.
1: Lángosok.
2: Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött.
1: Iszkiri.
2: Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: A rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosity utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről. Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van. Ma Magyarországon az államalapítást és Szent István király emléknapját ünneplik. Országszerte és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek a mai napon. Nincs ez másként az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban sem, ahova színes programokkal várják ma a látogatókat. Itt van velünk a vonal túlsó végén Kis Róbert, az emlékpark igazgató helyettese. Jó napot kívánok, és köszöntöm Önt a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóinak nevében is.
3: Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm én is Önt és a kedves hallgatókat.
0: Hát gratulálunk először is az ünnepnaphoz, és aztán arra lennék kíváncsi, hogy milyen is a hangulatot Önöknél most, és milyen programokkal várják az érdeklődőket.
3: Hát köszönöm szépen a kérdést, és hát ugye, ahogy a felvezetőben is tetszett mondani, ugye ezen a napon Szent Istvánra emlékezünk, államalapító királyunkra, és hát egy kicsit leegyszerűsítve talán azt szoktuk mondani valóban, hogy az ország születésnapja, tehát összességében egy nagyon fontos ünnepe a magyar, az összmagyarságnak, és hát emellett azért ne feledkezzünk meg, hogy tulajdonképpen az új kenyér megszegéséről is ilyenkor megemlékezünk, ezért mondjuk, hogy az új kenyér ünnepe is, és nyilván, mint hogy egy ilyen kicsit néprajzi, kicsit történeti ünnep, ezért ugye az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, amely Magyarország egyik legfontosabb emlékhelye, és mindenféleképpen ugye a Dél-Alföld egyik legfontosabb emlékhelye is, megemlékezik ezen a napon, és hát ezen a napon próbáljuk egy kicsit színesebb az ünnephez kötődő programokkal várni a kedves látogatókat. Természetesen, ahogy tetszett kérdezni, a hangulat most jó, jó idő van, talán azt lehet mondani, hogy kicsit túl jó is, de hát szépen gyülekeznek a látogatók, úgyhogy jönnek, és hát ugye ezen a napon, ugye, amit mindenképpen ki kell ilyenkor emelni, hogy nemzeti ünnep lévén egyébként ingyenes a park látogatása, tehát aki mai nap ellátogat az emlékparkba, ezért is kapacitálok akár minden rádióhallgatót is, hogy jöjjenek, hiszen mai nap ingyenesen tekinthetik meg a fesztikörképet is, annyi technikai tudnivaló van, hogy ott érkezési sorrendben tudjuk a jegyeket kiosztani, és hogyha már a programokat tetszett kérdezni, igen, valóban, tehát ha csak tematikusan nézzük, ugye szinte minden egyes egységünknél van valami külön program, ugye például ugye a Nomád Parkban van íjáztatás, tehát ki lehet próbálni mindenkinek, hogy milyen volt a magyarok nyilaival, íjaival lőni. Ezek mellett van Nomád Gyerekkuckó, hiszen ugye a gyerekekre mindig egy kicsit kiemelten gondolunk. Ugyanígy a Skanzenben, tehát a szabadtéri néprajzi gyűjteményben is van játszóház, népi gyerekjátszóház. És hát ugye, ha már ugye az új kenyérről beszéltünk, a gabonáról, amihez kapcsolódik a gabona, ugye a gabonának a feldolgozása, ugye van egy csodálatos szélmalom, egy áttelepített szélmalmunk Ópusztaszeren, a Szentes Dónáti szélmalom, tehát Szentes mellől lett ide telepítve, és hát ott kollégáink fogják azt tulajdonképpen előadás keretében elmondani, hogy hogyan is történt annak idén, hogy települtek az Alföldre a szélmalmok, mikor, miért, és hát hogyan történt ugye magának a malomnak a bemutatásán keresztül a gabonának az őrlése, feldolgozása, és hát ugye aki egyébként esetleg megéhezne, annak kemencés, látványsütés formájába mutatjuk be ezeknek a termékeknek ugye az elkészítését, és hát ezt meg is lehet kóstolni ugyancsak a Skanzenbe, és hát ha valaki esetleg megszomjazik, vagy hűsebb italokra vágyik, akkor nem szabad kihagyni a gyógynövényház épületünket, ahol légkondicionált körülmények között tudnak elfogyasztani egy-egy olyan gyógyteát, amit egyébként a gyógynövénykertünkben is termeszt.
0: Egyébként ilyenkor az emlékpark hosszabb nyitvatartással üzemel, vagy hogy működik ez?
3: Nem, a megszokott nyitvatartással üzemel, tehát a nyitvatartásunk az a nyári nyitvatartás. Ahogy elmondtam az elején, igazából ami a különbség az, hogy ezen a napon ugye ezeket a szolgáltatásokat ingyenesen vehetik igénybe a kedves látogatók.
0: Beszélgessünk azért arról, hogy egész év folyamán is érdemes ellátogatni Ópusztaszerre az emlékparkba. Milyen újdonságokkal várják az érdeklődőket, hogyha beszélhetünk ilyenről?
3: Hogyne, természetesen. Tehát ugye az emlékpark ugye, mint muzeális kiállító hely, minden évben újabb kiállításokkal örvendezteti meg a látogatóit, nem volt ez idén sem másképpen, hiszen ha már néprajzi értékeinkről beszélünk, az összmagyarság, de főleg itt az Alföldön, ugye a pásztor kultúráról bizonyára sokan hallottak, ez egy nagyon érdekes kulturális hagyatéka a magyarságnak. A 2000-es években egyébként az UNESCO ezt külön gyakorlatilag díjazta, ugye a pásztor kultúrát, vagy a kulturális hagyaték, világkulturális hagyatékának részévé tette, és hát ugye a Hódmezővásárhelyi olvasó körünkben rendeztünk be egy kiállítást, a Puszták rajzolói faragása Dél-Alföldön címmel, ahol aki kíváncsi erre, megtekintheti ezt az életformát, hogyan éltek, és hogy ehhez az életformához milyen fontos művészeti, kulturális hagyaték tartozik, tehát a pásztorbot faragás, a kulacs díszítés, stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes kiállításunk, és ugye van egy másik ilyen kiállításunk, amely szezonális, tehát ebbe a szezonban látogatható meg, egy kicsit talán nagyobb volumenű is, hiszen ez a látogatóközpontban tekinthető meg. Ez a Dél-Alföld Mohácsa címet viseli, ugye bizonyára tudják a kedves hallgatók is, hogy ugye most Mohács 500 emlékév van. Tehát ugye az 500. évfordulójáról emlékezünk meg, ugye hát nem ünnepeljük, ezt nem szabad így mondani, de emlékezünk meg a mohácsi vészről, és ehhez kapcsolódott az Ópusztaszer Emlékpark is. Egy kicsit másfajta tematikával, mert nem a konkrétan a Mohács közvetlen térbeli fizikai környezetét próbálta bemutatni, tehát hogy ott mi történt, hanem inkább itt a térségre koncentrált, tehát hogy itt a Dél-Alföldön a Mohácsot követő időszakban milyen események történtek, és hogy a későbbiekben esetleg a törökkel való együttélés hogyan alakult, milyen régészeti hagyatékok vannak, vagy milyen néprajzi hagyatékok vannak, az életmód miben változott, tehát ez is egy rendkívül érdekes és összetett kiállításunk.
0: Izgalmasan hangzik. Érdemes tehát ellátogatni az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, a mai napon főleg, de egyébként is. Köszönöm szépen, hogy beszámolt nekünk, és hogy időt szakított ránk. Kis Róbertet hallották, az emlékpark igazgató helyettesét. Még egyszer köszönöm, és nagyon szép napot kívánunk Önöknek és az ünneplő közösségnek.
3: Én is köszönöm az interjú lehetőséget. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét.
1: És videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van ma. Magyarországon az államalapítást és Szent István király emléknapját ünneplik. Országszerte és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. A nemzeti ünnephez számos hagyomány kapcsolódik, ezek közül az egyik legismertebb az új kenyér ünnepe. Az ünnep a határon túli magyar közösségek számára is különleges jelentőségű. A himnusz hangjaira a dísz zászlóalj vezényletével vonták fel a nemzeti lobogót Budapesten a Kossuth téren. Az ünnepség előtt Baka András köztársasági elnök körbesétált a téren, és tisztelgette a felsorakozott tisztjelöltek előtt. Ezt követően a történelmi zászlókat is bevonultatták, köztük az 1956-os forradalom lyukas zászlaját. A nemzeti lobogó ünnepélyes felvonásával a hagyományokhoz híven hivatalosan is kezdetét vette az augusztus 20-ai nemzeti ünnep budapesti program. A zászló felvonás után a tisztavatás következett. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök ma Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott, a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Intézmények kellenek hozzá, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek, akik készek érte felelősséget vállalni, tette hozzá. Azt mondta, ezért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A világ olajpiacán egyre nagyobb a bizonytalanság, miközben ismét meredeken emelkedik a kőolajára. Tomislav Mityovic, a Szerbiai Olajipari Vállalatok Szövetségének főtitkára szerint különösen aggasztó, hogy a dízel és a nyersolajára közötti különbség rekordmagasságba emelkedett. A szakértő szerint a piaci zavarokat a hormuzi szoros körüli helyzet mellett több más probléma együtt okozza. Kiesett több orosz finomító, támadásért egy szaúd-arábiai finomítót, és az amerikai készletek is rekordaracsony szinten vannak. Mityovic kiemelte, Szerbia számára különösen fontos a biztonságos üzemanyagellátás. A NISZ működési engedélye augusztus 28-án jár le, ezért Mityovic szerint sürgősen meg kell teremteni a gazdaságos üzemanyagimport feltételeit. A szakember az inflációs nyomás további erősödésére is figyelmeztet.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, megérkezett az újabb hőhullám Szerbiába, helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Szabadkán ma körülbelül 37-38 fok várható.
4: Hallgassa a múlt zenéit,
1: tájékozódjon a jelenben.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Egy újabb óra indul itt a Mozaikban, én Dédik Szuzanna vagyok, a műszaki munkatársam pedig Farkas Ervin. Nevében is köszöntöm azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódnak be a műsorba. Augusztus 20-a van, az esztendő 232. napja, Gergely naptár szerint az évből még tehát 133 nap van hátra. Az Istvánokat köszöntjük ma, boldog névnapot kívánok, és Isten éltesse a születésnaposokat, és legyen szép a napjuk. Szabadkán és környékén már most a hőmérő higanyszála megközelíti a 36 Celsius fokot. Az előrejelzések szerint ma 38 fok körül alakul a csúcsérték, de Szerbia szerte kánikula lesz, és az értékek 40 fok körül alakulnak majd. És ez a kánikula, ez az újabb hőhullám egészen jövő hét keddig sajnos kitart majd. Ami a folytatásban érkezik, az az, hogy átlapozzuk egy picit az eseménynaptárunkat, ezt még ma nem tettük meg. Szent István király és a keresztény magyar államalapítás ünnepe van, aztán ezen a napon Debrecenben megrendezték az első virágkarnevált, történt ez 60 évvel ezelőtt, és azóta is ugye megszervezik. Aztán amit kiemelünk még, az az, hogy ezen a napon született Józef Strauss, osztrák zeneszerző, karmester, hegedűművész, 199 évvel született ezen a napon. Aztán ezen a napon hunyt el David Jacobs, amerikai televíziós forgatókönyvíró, rendező, producer, akinek a Dallas sorozatot köszönhetjük, és mennyien néztük, és mennyien szerettük a Dallas című sorozatot. Egyébként még napjainkban is figyelemmel kísérhető egy-két retro TV csatornán ez a sorozat. Hát, akik belepillantanak, azok gondolom, hogy ma már megmosolyogják ezeket a történeteket és felvételeket, de akkor anno nagyon szerettük még én is. Ami pedig még a mai naphoz kapcsolódik, és egy érdekes információ lehet, az az, hogy hát egyre inkább csak rövidülnek a nappalok. Napfelkelte ma 5 óra 44 perckor volt, napnyugta pedig már 19 óra 44 perckor lesz. A folytatásban ismételten érkezem egy programajánlattal. Mozidallamok a Parkban címmel rendeznek ugyanis szabadtéri koncertet jövő héten, ugyancsak csütörtökön, tehát egy hét múlva Szabadkán. A részletekről Illés Hajnalkát, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátorát kérdezzük. Tartsanak velünk, hogyha kíváncsiak a programokra, és egyébként is, hiszen a legeslegjobb retróslágerek nálunk szólnak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Mozidallamok a parkban címmel rendeznek szabadtéri koncertet Szabadkán. Ez a program már a városnapi programsorozat részeként kerül megszervezésre jövő héten csütörtökön. Minden további részletről pedig Illés Hajnalkától tudhatunk meg többet, aki itt van velünk a vonal túlsó végén, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátorát köszönhetem. Jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatóink nevében is.
5: Szeretettel köszöntöm én is Önt és a Szabadkai Magyar Rádió kedves hallgatóit. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy tudok, hogy be tudom harangozni az 5. városnapi hangversenyünket, és büszke vagyok arra, hogy hagyományt teremtettünk, úgy sikerült, hogy elértük azt a célt, amit valójában magunk elé rajzoltunk 5 éve, hogy mi is bekerüljünk a városnapi rendezvény sorozatba.
4: Ez így van rendjén egyébként.
5: Igen, és nagyon hálás szívvel gondolok vissza arra, hogy ebben az 5 évben mennyit fejlődtünk, hogy akár az előadó művészek terén, akár a program felállításának terén. És a másik dolog az, hogy mindenhez, minden jóhoz idő kell, és a szabadkaiak, és nem csak a szabadkaiak felismerték ezt az értéket, amit nyújtunk akár ebben a rendezvényben, akár másban. De most konkrétan erre a rendezvényre gondolok, mert évről évre egyre nagyobb a közönség.
4: Mert hogy azért egy nem mindennapi környezetben, ugye szabad ég alatt lehet élvezni ezeket a csodálatos dallamokat. Beszélgessünk egy kicsit a műsorról, hogy mivel készülnek és kik lesznek a fellépők, az előadók.
5: Ugye még csak egy nagyon rövid visszatekintés arra, hogy eddig milyen programjaink voltak. Uh-huh. Ugye a csillagos ég alatt az első rendezvényen főleg olasz, spanyol és francia slágerek és természetesen angol slágerek hangzottak fel. A rákövetkező évben Bojan Stamenov Band lépett fel, ugye a blues-t hozták el akkor a parkban. A következő évben az Újvidéki Big Band filmzenével lépett fel, tavaly pedig a Budapest Jazz Orchestra jött Miklós Erikával, nagyon színes programmal és hollywoodi életérzéssel. Az idén visszatértünk a filmzenéhez, azért is, mert igazából a filmzene egy nemzetközi programot tud kínálni, és az a célunk minden évben, hogy a szabadkaiakat megszólítsuk, tehát nemzetiségtől függetlenül mindenkinek valamilyen tartalmat hozni, és így is állítottuk össze az idei évi programunkat. Az idén a Virtuózó Orkesztrát kértük fel a program megvalósításához. Elsősorban itt ki kell emelnem Zsiga Palival a közreműködést, mert számos nagy sikerű rendezvényt valósítottunk meg a vele való közreműködésnek köszönhetően. Most visszatekintve csak a legfrissebbekre, az idén az első gyertyafényes Vivaldi hangversenyünket vele csináltuk, utána volt egy gyönyörű tangóestünk, most pedig ugye a filmzene. És ki kell emelnünk még Paskó Csabát is, ugye számos projektet készítettünk vele, és Varga Ivánnal az idén kezdtük meg közreműködésünket a Romantic Show-ban, tehát ők azok, akikre ezt a programot építettük, és az ő közreműködésüknek köszönve jött ugye a szólistáknak a neve is. Ki kell emelnem Alexa Annabellát, ő most első alkalommal fog fellépni a Szabadkai Zsinagóga parkjában. Koncz Antónió neve mindannyiunk számára ismerős, ő a Szabadkai Zeneiskola volt diákja, és a januári holokauszt megemlékezésen többször fellépett már, úgyhogy én is személyesen nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kap egy ilyen fiatal tehetség, hogy fellépjen. És hálás vagyok nagyon Bognár Georgínának is, aki a tangóestünkön Palival már bemutatta tehetségét, most ismét itt lesz, és a Virtuózó Orkesztra mellett neki is lesznek szóló számai.
4: Ők lesznek azok, akik tehát életre hívják majd a mozidallamokat. Egy-két címet talán meg tudunk-e említeni, hogy milyen dallamok csendülnek majd fel?
5: Persze, ugye beharangozóban is már pár címet elárultunk, és nagyon örülök annak, hogy a repertoár, amikor ugye álmodtuk meg, hogy na milyen zenéke, nagyon nehéz kiválasztani, melyik filmzene legyen, mert hogy annyi gyönyörű filmsláger van, és igazából én Ennio Morricone nevét mondtam ki először, hogy csináljunk egy Morricone estet, és akkor így a művészekkel, az előadó művészekkel együtt csináltunk egy színes programot Ennio Morricone filmzenéjére építve, de természetesen kibővítve, úgyhogy olyan érdekes filmekből is fel fog csendülni egy-egy betétdal, mint a Rocky, a Karib-tenger kalózai, a Forrest Gump, persze, hogy itt lesz persze a keresztapa, ez nem maradhat ki. Aminek számomra új és érdekesség, és Pali hívta fel a figyelmet rá, a Hét élet című filmben is van egy Ennio Morricone betétdal. El kell mondanom azt, hogy Szolnoki Péter előtt is szeretnénk tisztelegni a Valami Amerikával, és fel fog csendülni a Micsoda nő, ez a férfi az Egy szoknya, egy nadrág című filmből, és még számos meglepetés lesz. Lesz természetesen egy nagyon érdekes hazai sláger is, amit szerintem mindannyian tudunk, és dudolni fogjuk, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes programmal készülünk, és kihasználom az alkalmat, hogy most is elmondjam a rádió hallgatóinak, hogy ugye tudva levő, hogy a Szabadkai Zsinagóga parkjába lehet hozni kis pokrócot, ki fogjuk helyezni a pótszékeket, kapni fogunk ismét a Palicsi Művelődési Központból székeket, de bátran el lehet hozni saját kemping széket is. És pár hasznos info, amit ugye főleg az idősebb polgártársaink, meg ugye a távolabbról jövők ismert, ilyenek is vannak már, akik akár Magyarországról, akár Újvidékről, Belgrádból, Magyarkanizsáról, Topolyáról, Zombor, Ada, Zenta, Nagykikinda, többen is jelentkeztek, hogy érkezni fognak, tehát 7:30-kor már megnyitjuk a kapukat, el lehet jönni időben is, és csodálni lehet a gyönyörű zsinagóga szecessziós részleteit is, élvezni a nyár estét.
4: Mert hogy a koncert pedig este 8:30-kor kezdődik, tehát jövő héten csütörtökön, augusztus 27-én. Köszönöm szépen, hogy ezeket a plusz információkat megosztotta velünk, illetve a hallgatóinkkal, tehát mozidallamok a parkban, várják az érdeklődőket sok-sok szeretettel. Illés Hajnalkát hallották, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátorát. Nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánunk önnek.
5: Köszönjük szépen, és mindenkit valóban nagy-nagy szeretettel várunk jövő csütörtökön este.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 11 óra 35 perc van, Szabadkán és környékén pedig továbbra is 35 fokot mutat a hőmérő. Érkezett információ hozzánk, hogy az Agrocentárnál ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket, azokat mérik, akik Palics irányába tartanak. Néhány programot hoztam önöknek ismételten, tehát jövő héten mozidallamok a parkban, aztán ma kezdődik az Interetno Fesztivál Szabadkán, az ötnapos rendezvény sorozatot a Népkör Magyar Művelődési Központ szervezi meg, a fesztivál helyszíne a Városközpont és az Etnopolis, ahol idén is számos hagyományőrző és kulturális program várja a látogatókat. Például egy órakor nyílik meg a Mesterporta, kézműves látványműhelyek és kirakodóvásár. Aztán lesz itt Interetno Szomjoltóliget, kézműves bemutatók és látványműhelyek. A Cimbali Band koncertje este 7 órától kezdődik, aztán délután 4-kor kijátszik ilyet az Aranykapu Játszóház interaktív programja az Aranykapu Népi Játszóházban. Játéktól a mesterségig élmény alapú foglalkozás gyerekeknek, ez délután 5 órakor kezdődik. Délután 4 órakor egyébként a Népkörben megnyílik majd a Vándorszékely kiállítás is. Közre működik Korponai Réka, Népkör Magyar Művelődési Központ népiének szólistája. A kiállítás pedig ezentúl minden nap 18 és 22 óra között látogatható lesz a Népkörben. És este 10:30-kor pedig fesztiválklub, ugyancsak a Népkörben, Interetno kertmozi, 25 év pillanatai, szabadtéri vetítés sorozat a fesztivál elmúlt 25 évének legemlékezetesebb programjaiból, a Pannoner TV archív felvételeivel, tehát ez ma este 10:30-kor kezdődik a Népkörben, sok-sok program, nem csak ma, hanem a következő napokban egészen hétfőig. Egyébként, amit még érdemes megemlíteni, az az, hogy a szerbiai és a magyarországi fellépők mellett idén Chile, Törökország, Indonézia és Bolívia is képviselteti magát. Az érdeklődőket egyebek mellett, ahogyan említettem, tehát gyerekprogramok, kirakodóvásár is várja. Idén pedig jubilál, az Interetno 25. alkalommal szervezik meg az eseményt. A fesztivál teljes programja elérhető az interetno.net oldalon, és hát a fellépők közül néhány csapatot, társulatot itt a Szabadkai Magyar Rádióban is vendégül látunk majd, és egy picit most csalok is, megnézem azt, hogy kik azok, akik érkeznek hozzánk. Holnap pénteken például az indonéziai táncosok érkeznek majd ide hozzánk a stúdióba, velük beszélget majd Búzás Zsuzsanna, természetesen tolmács segítségével, és szombaton pedig a török táncosok érkeznek hozzánk, velük is készül majd egy beszélgetés, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen ez is hát még izgalmasabbá teszi az egész rendezvényt, hogy halljuk őket beszélni benyomásaikról, és arról, hogy mivel készülnek az idei Interetnóra. És még egy program, ingyenes filmvetítések lesznek Palicson, augusztus 23-a és 27-e között 5 digitálisan restaurált szerb filmklasszikust vetítenek a Palicsi Plázsa bárban. A vetítések minden este 21 órakor kezdődnek, a program pedig ingyenes, úgyhogy ide is várják az érdeklődőket. Az első vetítés egyébként, tehát 23-án vasárnap 21 órakor lesz, amikor Goran Markovics My Story című filmjét láthatják az érdeklődők. Eső esetén a vetítést a következő napra halasztják. Úgyhogy ennyit a programokról. Érkezem még a folytatásban egy közérdekű információval, ami fontos, és amely életet menthet, véradásra kérik a szerbiai lakosságot, ezzel a hírrel folytatjuk tovább a műsort.

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

11 óra 46 perc van, hamarosan érkezik a stúdióba Bíró Tamara, a déli híradót hallhatják, utána pedig jövök az árfolyam információkkal, Pannon Televízió műsor ismertetőjével, és megnézzük akkor is, hogy mi a helyzet az utakon. Az előbbiekben említettem, hogy Szabadkán az Agrocentárnál vannak ott a rendőrök, és ellenőrzik a közlekedőket, azokat mérik, akik Palics irányába tartanak. És hogyha már rendőrség, az előbb olvastam a Facebookon arról, hogy a szabadkai Rudity utcában lévő Royal aranyüzletben rablás történt ma délelőtt 10 óra körül, rabolták ki az üzletet. A helyszínen a rendőrség helyszínelői dolgoztak, az ékszerüzlet környékét pedig ebben az időben lezárták, a területre csak az illetékesek léphettek be, miközben zajlott a helyszínelés. Az üzletet kívülről és belülről is rendezetnek tűnt, nem látszottak betörésre vagy rongálásra utaló nyomok, az ajtó és a kirakatok is épségben voltak ebben az időben. A tulajdonos röviden a Magyar Szónak annyit közölt, hogy egyetlen elkövető érkezett motorral, majd az üzletbe belépve az alkalmazottat fegyverrel fenyegette meg, ezt követően ékszereket vitt el és elmenekült. Tehát ez ma délelőtt 10 órakor történt. No, nézzük tovább. Említettem azt is, hogy egy felhívással érkezem. Véradásra kérik a szerbiai lakosságot. Ismét önkéntes véradásra szólított fel a szerbiai vértranszfúziós intézet, mivel az ország vérkészletei jelenleg mindössze kétnapos szinten vannak. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nulla pozitív vércsoportból. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. A műtéti programot egyelőre nem kell halasztani, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a készleteket folyamatosan pótolni kell. A tapasztalatok szerint egyébként szerdán és csütörtökön jelentkezik a legtöbb véradó, míg kedden és pénteken a legkevesebb. Az intézet arra kéri az egészséges véradásra jogosult embereket, hogy a kánikula ellenére is segítsenek. A véradás hétköznapokon 7 és 19 óra, szombaton 8 és 14 óra között lehetséges. Ezzel az információval fejezzük és zárjuk ezt az órát. Érkezik a híradó, és az említett tartalmakkal várom önöket vissza a 12:30-tól.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai
1: Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Dél van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Augusztus 20-a van, Szent István napja. Nem csak Magyarországon, Vajdaságban is megemlékeznek az államalapításról. Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban a nemzeti ünnep alkalmából, és utána jártunk, mennyibe kerül most a tüzelő, és hogy mi befolyásolja az árakat. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Augusztus 20-án a Magyar Államalapítást és Szent István király emléknapját ünnepeljük. A budapesti hivatalos programsorozat hagyományosan a Kossuth téren tisztavatással és zászlófelvonással vette kezdetét. Az ünnepségen jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, valamint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. Szabó Regina riportja.
2: Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe. Magyarországon és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. Budapesten reggel 8 órakor kezdetét vette az ünnepi ceremónia. Baka András frissen hivatalba lépett köztársasági elnök körbesétált a téren, és tisztelgett a felsorakozott tisztjelöltek előtt. Ezt követően a történelmi zászlókat hozták a térre, köztük az 1956-os forradalom lyukaszászlaját is. A himnuszra a díszászlóalj vezényletével felvonták a nemzeti lobogót. A 103 tisztjelölt eskütétele előtt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter hangsúlyozta az esküvel járó felelősséget.
3: A tiszti eskü, a tiszti rang, az nem csak rang, az felelősség. Felelősség azokra az emberekkel kapcsolatban, akik rátok bízzák a döntést. Felelősség a katonáitokkal szemben, és felelősség Magyarországgal szemben. A tiszti rang nem ad tekintélyt. A tekintélyt azt ki kell érdemelni. Nem azon múlik, hogy milyen tisztek vagytok, hogy hány embert vezettek, hanem azon múlik, hogy hány ember követ benneteket.
2: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke alkalmi beszédében kiemelte, ma Magyarország egyik legszebb és legősébb ünnepén állnak itt, azon a napon, amikor arra emlékezünk, hogy több mint 1000 évvel ezelőtt egy országot kellett megszervezni, megerősíteni és megvédeni. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája.
4: A hazáért. Két egyszerű szó. De egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, benne van az egyenruhájuk, benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak, minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak, és benne van minden ember, akit rájuk bíznak. És benne van az is, hogyha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e. Nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtenné-e helyettük, hanem teszik a dolgukat. Mert ezt jelenti szolgálni.
2: Magyarország tudja, ha nagy a baj, a magyar honvéd ott lesz, emelte ki Magyar Péter. Majd megköszönte minden katonának, akik az elmúlt hetekben a rendkívüli asszály és energiahelyzetben szolgáltak, Paksnál dolgoztak, vizet szállítottak az embereknek, segítettek a tűzoltásban. A miniszterelnök ünnepi beszédét azzal fejezte, hogy Isten éltesse a frissen avatott honvéd tiszteket, Isten óvja a magyar honvédeket, Isten éltesse Magyarországot, Isten óvja Magyarországot.

0: Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Baka András köztársasági elnök hivatalba lépése utáni első beszédében hangsúlyozta, az elismerések nem politikai oldalhoz, hanem teljesítményhez kötődnek. A legmagasabb kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze vehette át több évtizedes művészi munkásságáért. A díjazottak között volt Fülöp Botond ügyvéd is, akit a közvélemény vidéki prókátorként ismert meg. Ő hozta nyilvánosságra azt a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó kúriai határozatot, amely később Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához is vezetett. Kitüntetésben részesült egyebek mellett Pongor Ildikó táncművész, Reiner M. János történész, valamint Elritók Nóra pedagógus is. Az államfő szerint a díjazottak munkájukkal, tudásukkal, kitartásukkal és tehetségükkel az egész országot előre viszik. Szent Tamáson a Szent István napi ünnepi szentmisét hagyományosan augusztus 19-én a Kálvária megáldásának évfordulójához kapcsolódóan tartják meg a kápolna előtt. Idén a helyiek 25. alkalommal emlékeztek tábori szentmisével az államalapítóra. Paracki László és Balázs Zita összefoglalója.
1: A Szent Tamási Kálvária 1864 és 1870 között épült, és 1944-ig volt használatban. Az ezt követő évtizedben teljesen tönkrement. Paska Klára 1982-ben költözött családjával az egyházi tulajdonban lévő terület tőszomszédságába. Mint mondta, a kálvári és a stációk romhalmazra hasonlítottak. A hatalmas terület tele volt szeméttel. Férjével együtt kezdték el a takarítást, amihez végül sokan csatlakoztak.
2: 96-7-ben már elindultak itt a nagy takarítások, mert itt egy nagy szeméttelep volt ez az egész, meg a környék, a baráik, és a képviselőkkel együtt, az utca népével együtt kitakarítottuk. Aztán ugye meg akkor látszódott meg a Kálvária romjai, és akkor 98-ban a képviselőkkel és az atyám, Péter atyával együtt meg lett kezdve a stációknak az újraépítése.
1: A Kálvária felújításának híre gyorsan terjedt, összefogott a Szent Tamási magyarság. Volt, aki anyagilag, néhányan építőanyaggal, többen pedig kétkezi munkával segítettek. Zsúnyi Tibor, Szent Tamási plébános.
3: A világháború után elhanyagolták ezt a területet, hiszen éppenséggel más nehézségei voltak az embereknek, és a közös összefogással, illetve a Paska családnak köszönhetően akkor 25 évvel ezelőtt, 2001-ben akkor véglegesítették a Kálváriának a felújítását. Persze mindig van rajta mit javítani, meg az idővasfog azért meglátszódik rajta, de örülünk annak, hogy egy szép, nagy Kálváriánk van, amely kifejezi a mi hitünket.
1: A teljesen felújított Kálváriát 2001. augusztus 19-én áldották meg, és a helyiek a mai napig az összefogás példamutató eredményének tartják. A negyed évszázaddal ezelőtti ünnepség az István a király rockopera színrevitelével zárult. Pintér Andrea több tíz fiatallal vett részt az előadásban.
4: Rengetegen voltunk. A szereplők körülbelül voltunk lehet vagy 50-en, és a közönség meg hát aztán azt hiszem, hogy az egész Szent Tamási magyarság itt volt, és óriási vastapssal fogadtak bennünket, és még arra is emlékszem, hogy a végén egy óriási tűzijáték volt a Kálvárián, úgyhogy mindenképp egy nagyon szép élmény marad a számomra.
1: A felújított Szent Tamási Kálváriánál 2001 óta évente 3 alkalommal tartanak szentmisét. Nagypénteken, augusztus 19-én Szent István napjához kapcsolódóan, valamint a templom búcsú napján, szeptember 14-én.
0: A nyár a téli tüzelő beszerzésének időszaka is. Sokan most döntik el, mivel fűtenek majd, és hogy mikor érdemes megvásárolni a szükséges mennyiséget. A tűzifa ára azonban a következő hetekben várhatóan változik. Utána jártunk, mennyibe kerül most a tüzelő, mi befolyásolja az árakat, és mire érdemes figyelni vásárláskor. Csernai Panna riportja.
5: A legtöbben már megkezdték a téli tüzelő beszerzését. Van, aki még tavasszal vagy nyáron megvásárolta a szükséges tűzifát, mások azonban még várnak vele. A kereskedők szerint azonban nem érdemes sokáig halogatni a beszerzést, ugyanis a következő hetekben akár 10-15%-kal is emelkedhet a tűzifa ára. Péter Bosnyák körülbelül 2 hete vásárolt akácfát, amelyet fiával együtt otthon fel is hasogatott. Mint mondja, a fűtés egy teljes térre nagyjából 1000 euróba kerül. Körülbelül 1000 euróba kerül, mert árammal is fűtünk, van 3-6 kW-os villanykályhám, emellett fával is fűtünk. Ez a hőmérséklettől is függ. Ha enyhébb az idő, akkor kevesebbet használjuk, majd egy kis áramot. Milyen fát szokott vásárolni? Akácot. A fiam bükköt vásárol, én pedig akácot veszek. Most körülbelül 2 héttel ezelőtt vásároltam. A bükk, a tölgy és az akác a legkeresettebb. A kereskedők szerint a fa minősége és nedvesség tartalma fontos szempont. A száraz tűzifa ugyanis hatékonyabban ég, míg a nedves fa inkább füstöl és kevesebb hőt ad le. A Radanovácon működő egyik fűrésztelepen jelenleg nincs gond a beszerzéssel, az árak azonban a következő hetekben várhatóan emelkedhetnek. Márko Szádovics fűrésztelep tulajdonos, Radanovác.
6: Az árak a mostan eléggé jók, tehát ha úgy nézzük, akkor egy bükkfa, ha láttam meg, ami van, egy ilyen paletta 20-21 ezer dinár, ez 2 űrméter van rajta, az akác az 10 ezer dinár, 9,5-10 ezer dinár, a bükk, amit hasítanak, tehát ami, hogy tudják, az is olyan 10 ezer dinár űrmétere, tehát űrméterekről beszélek, mert hát ugye a hasított fát azt nem tudjuk köbméterbe számolni. Tehát most jelen pillanatban ezek az árak, ha bár vannak értesüléseink, hogy 10-15%-ot fő fognak menni az elkövetkező 2-3 hétbe, tehát reménykedünk, hogy annyi csak nem mén fő, mert hát már így is elég drága. Tehát a lakosságnak nehéz megvásárolni.
5: A várható drágulásnak több oka is van. A kereskedők szerint a tűzifa árát egyre inkább befolyásolja a peletgyártás is. Míg tavaly 1 tonna pelet körülbelül 210 euróba került, most már 380-410 eurót is elkérnek érte, és további drágulásra számítanak. Lajcsó Basics Pálkovics, fatelep tulajdonos, Szabadka.
7: A pelet termelők, akik ugye a fa, nyers fa az alapanyagának darálják és készítik a peletet, mivel nincs elég fa a piacon, fölvásárolják az össz fát, ami van, ugyanis azon sokkal nagyobb a kereset, mint mikor egyszerű tűzifát adnak a piacra. Ami azt jelenti, hogy most egy kis hiány van, amit mi fatelepünk már a hétvégén, jövő hét elején megold, várjuk az első mennyiségét, amelyik ugye most pakolják. Másik probléma az árak. Ugye kifolyólag abból, hogy a pelet ára megváltozott nagyon, így a nyers fa ára is megdrágult.
5: A tűzifa árát emellett a szerbiai erdőtüzek, valamint az üzemanyag drágulása is befolyásolja. A kereskedők szerint ugyanakkor a szén ára egyelőre stabil. 1 tonna szén jelenleg 18 és 24 ezer dinár között mozog.
0: A pontos idő 12 óra 14 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Szent István vigíliáját tartották szerdán Topolyán, ma kezdődik az Interetno Fesztivál Szabadkán, és megszervezték a Pöttöm élménytábort Magyarkanizsán. Jönnek a részletek. Szent István vigíliáját tartották szerdán Topolyán, államalapító királyunk ünnepének előestéjén vecsernyét és hangversenyt tartottak a Sarlós Boldogasszony templomban, amelyen az újvidéki Iszidor Bályi zeneiskola orgonistái léptek fel, Mecseri Kanita riportja.
8: A szerdai vigília vecsernyével kezdődött, ahol a hívek közös imádságon és ájtatosságon vehettek részt. Ezt követően került sor a hangversenyre. A hívek számára fontos, hogy ne csak az ünnepet, hanem annak történelmi jelentőségét is megéljék, tudatosan emlékezzenek királyunkra, és megőrizzék a magyar múlt és történelem ismeretét. Major Imre, Topolya.
9: Szent István az egy olyan ember volt, a király, a Szent Király, aki egyúttal szent mindkét vallásba, pravoszlávba is, és a katolikus magyarba is. És ez összeköt bennünket úgy, itt a vajdaságiakat, mert hát, hogy mondjam, kétnyelvű király, végül is nem is az, hogy kétnyelvű, hanem két vallás köti össze. Mind a kettőbe el van ismerve, és ez egyedül az egyetlen Szent Király, akit elismer mind a két vallás.
8: A hangversenyen az újvidéki Iszidor Bájics zeneiskola két növendéke, Zorán Sztájics tanítványai, Andrei Rádics és Száva Antonov léptek fel. A koncertnek a topolyai templom orgonája és különleges akusztikája adott méltó keretet. Zorán Sztájics, az újvidéki Iszidor Bájics zeneiskola orgonatanára.
10: Koncert
8: A koncert Johann Sebastian Bach barokk kompozícióiból áll, ezt követően pedig egy korai barokk zeneszerző, Clérambeau egyik műve hangzik el. Ezután Isidor Bájics egy művét is előadják, aki 1909-ben megalapította az újvidéki Isidor Bájics zeneiskolát. Nagyjából ennyi, elsősorban a barokk részre helyezzük a hangsúlyt. Szent István ünnepének vigíliája, a lelki felkészülés és az elcsendesedés időszaka. Szakály József, Topolyai Esperes plébános.
10: István nem egyszerűen csak egy nagy király volt, aki álmodott egy hatalmasat, hanem olyan örökséget tudott letenni az asztalra, aminek köszönhetően most mi magyarul beszélhetünk, és létezhet még mindig Magyarország, Mária országa, esetleg a politikai határokon kívül is. Tehát szerte a világban élő magyarok, tulajdonképpen neki mondunk köszönetet, hogy édesapja által megkezdett letelepedési fázist igazából úgy tudta teljességre vinni, hogy vallást adott a nemzetének, olyan országot adott, ami mind a mai napig tulajdonképpen fönnáll.
8: A katolikus hagyomány szerint az ünnep már előző este kezdetét veszi a vecsernyével, amely közös imádsággal hangolja a híveket az ünnepre.
0: Ma kezdődik az Interetnu Fesztivál Szabadkán. Az ötnapos rendezvénysorozatot a Népkör Magyar Művelődési Központ szervezi, amely augusztus 20-ától 24-éig tart. A fesztivál helyszíne a Városközpont és az Etnopolis, ahol idén is számos hagyományőrző és kulturális program várja a látogatókat. A szerbiai és a magyarországi fellépők mellett idén Chile, Törökország, Indonézia és Bolívia is képviselteti magát. Az érdeklődőket egyebek mellett gyermekprogramok és kirakodó vásár is várja. Idén egyébként jubilál az Interetnu, 25. alkalommal szervezik meg az eseményt. A fesztivál teljes programja elérhető az interetnu.net oldalon. 35 gyerekkel szervezték meg idén első alkalommal a Pöttöm élménytábort Magyarkanizsán. A legkisebbeket egy egész héten át játék, alkotás és közös kalandok várták, hogy a vakáció ne csak a pihenésről, hanem az új élmények felfedezéséről is szóljon. Korom Sarolta tudósít.
11: Megtelt kicsikkel a Magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ. Az épület adott otthont a Pöttöm élménytábornak. Ott jártunkkor éppen egy izgalmas kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek, akik tengeri állatokat készítettek. Horváth Iszkra és Teca, Ábrahám Lea, Jeftik Luka.
12: Jól érzünk magunkat, és nekem ez a program tetszik nagyon.
13: Milyen programok voltak még a héten? Miben próbálhattátok ki magatokat?
12: Hát, készítettünk hajókat.
13: Neked melyik program tetszett a legjobban? Mi volt izgalmas szerinted itt a hét folyamán?
14: Én nekem mindegyik program tetszett, de a mai az mostani tetszett máma a legjobb.
13: A hét folyamán mit csináltatok még?
14: Hát, rajzoltunk, játszottunk, meg amúgy festettünk, és ennyi.
13: Neked mi tetszett a legjobban, mi volt a legizgalmasabb, miben próbálhattátok ki magatokat?
15: Plafterint.
13: Miket készítettetek, miket kézműveskedtetek, mesélj kicsit arról.
15: Halakat.
11: A Pöttöm tábort most szervezték meg első alkalommal, ahova már 3 éves kortól várták a délelőtti izgalmas foglalkozásokra a legkisebbeket. Busz Szuzanna, szervező.
16: Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek érzelmi intelligenciáját fejlesszük, hogy élményeken keresztül szerezzék meg a gyerekek a tapasztalataikat, minél több játékban részesüljenek, és játékon keresztül, élményeken keresztül fejlődjenek, tapasztaljanak, tanuljanak. E célból szerveztük meg ezen a héten ezt a tábort a 3-6 éves gyerekeknek.
11: A hét végére pedig nem csak tárgyi emlékek készültek, a gyerekek traktorra ültek, piknikeztek, játszóházas programokon vettek részt, és közben észrevétlenül tanultak is egymásról, a világról és saját magukról.
0: Sport. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga 4. fordulójában. A topolyaiak így maradtak az 5. a tabellán, míg a szabadkaiak a 7. Vasárnap a TSC a Kruševáci Napredákhoz látogat. A pontos idő 12:20 híradót hallottak.
17: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, megérkezett az újabb hőhullám Szerbiába, helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet, Közép- és Dél-Szerbiában pedig akár 42 fokot is mérhetnek a nap folyamán. A rendkívüli meleg az előrejelzések szerint jövő keddig kitart, Szabadkán ma körülbelül 37-38 fok várható.
17: Mi házhoz visszük a híreket.
18: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják. Reklám következik.
19: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
23: Várom a postást.
22: Jön a nyugdíj?
23: Azt várhatom.
22: A számlákat hozzák.
23: Na azt nem várnám.
22: Hát akkor?
23: Ma hozzák a hét napot.
24: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
25: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: 12 óra 30 perc a pontos idő, és ahogy az lenni szokott, a déli híradó után jövök az árfolyam információkkal. Augusztus 20-án az euró középértéke 117 dinár 35 para, 100 magyar forint 32 dinár 25 parát ér. A svájci frank középárfolyama 125 dinár 67 para, az angol font középértékét mondom 136 dinár 78 para, az amerikai dollár középárfolyama pedig 100 dinár 52 para. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza információit hallották. Augusztus 20-án, az esztendő 232. napján Szabadkán és környékén pedig most 36,5 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések szerint és az időkép.hu oldalon talált információk alapján csütörtökön a visszatérő hőség megterheli majd szervezetünket, fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak, emellett gyakrabban alakulhat ki szédülés, rosszulét, erősödnek a gyulladásos folyamatok is. A nagy meleg hatására még fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Az előrejelzések szerint tehát visszatér térségünkbe a kánikula, a csúcsértékek 40 fok körül alakulnak majd, és ez egészen jövő hét keddig kitart majd. A folytatásban érkezem a Pannon Televízió műsorismertetőjével, és megnézzük azt is, hogy melyek az aktuális információk az utakról.

0: ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

A Pannon Televízió műsorismertetője nem maradhat el, a mai napon sem, így nézzük, hogy mivel várják a nézőket. Egy órától lesz látható a Forog a kamera, aminek a soron következő részében a Szalai Attiláról készült portréfilmet láthatják. Horváth Inesz volt a megálmodója ennek a portréfilmnek, kolléganőnk, vágó munkatársunk, és Szalai Attila karikatúrista, a szuperhősök mégiscsak győztek címmel készült el ez a dokumentumfilm a karikatúristáról, a hét nap munkatársáról egyébként, és hogyha még nem látták a róla szóló alkotást, akkor mindenféleképpen érdemes lesz 13 órakor a Pannon Televízióra kapcsolni. Aztán nézem még a délutánt, hogy mi az, amit érdemes kiemelni. Például egy közelkép, délután 5 órától Szent István napi kenyérszentelési ünnepséget tartottak Tornyoson, egy hangképes összeállítás délután 5 órától. Ezt követi a Híradó 17:30-tól. Aztán ismételten egy dokumentumfilm, amit ugyancsak érdemes pótolni, hogyha még nem látták, mert egy nagyon izgalmas alkotásról van szó. Ez a fénykép Dormán László, ugye a méltán híres, ismert és elismert fényképésznek állít, hát igazság szerint is az ő munkájának egy nagyon szép beszámolója ez a történet, ez a film, és hát nem csak maga Dormán László szólal meg ebben az alkotásban, hanem bizony fotókat is láthatunk az életéből, amelyeket elkészített, úgyhogy 18:10-től látható ez a dokumentumfilm. Aztán Kalamár is szubjektív 19:30-tól, aminek a vendége Szabó Hangya András, a Palics Evezős Klub elnöke, a 3 évtizedes edzői munka megkoronázásáról beszél. Aztán a Híradó következik, élő örökség, 21 órától pedig ünnepi látványelőadás a Duna fölött, a magyar közmédia közvetítését a Pannon Televízió is átveszi, ezt láthatják tehát este 9 órától a Pannon TV-ben. Ezt követi az Építészet 21, Jóformában egészségügyi magazin, a Jövő projekt, a Dormán Lászlóról készült dokumentumfilmet késő este megismétlik 11 óra környékén, ezt követően pedig a Híradó ismétlését is láthatják. Kövessék figyelemmel a műsorokat, friss hírekért pedig kattintsanak a Pannoner TV honlapjára. Retróslágerekkel jövünk a folytatásban is, és megnézzük, mi a helyzet az utakon.

Nézzünk néhány közlekedési információt. Azt írják, hogy Szabadka és Bajmok között tiszta az út, nincs rendőri ellenőrzés az Enoszú csoportban. A Partizán bázisoknál viszont ellenőrzik a kerékpárosokat, és Zombor és Bajmok között is jól járhatóak az utak, nincs rendőri ellenőrzésről információ rendőri ellenőrzésről. Ami a határátkelő helyeket illeti, nos, a Border Watcher applikációt használjuk. Igazság szerint egész nap elmondható, hogy Szerbiából Magyarország irányába volt fennakadás, Királyhalom, Ásotthalom és a Horgosi közúti határátkelő helyeken. Aztán változott egy picit a helyzet, és nézzük most az aktuális információkat. El kell, hogy szomorítsam a közlekedőket, hogy Királyhalomnál ismét 1-1,5 óra a várakozási idő, ezt írják a csoportban. Aztán a Horgosi közúti határátkelő helyen már 2 órát is várni kell, és Kelebiánál is megnövekedett a várakozási idő, tehát itt is 1/2 órát várniuk kell a közlekedőknek. A többi határátkelő hely jól járható. A Horgosi nagy határátkelő helyről legutóbb azt írták, hogy 80-90 perc a várakozási idő, ez 11:30-kor volt, azóta nem érkezett friss információ erről a határátkelő helyről. Nézzük fordított esetben Magyarország felül. Szerbia irányába. Röszke 1-nél 40-50 perc, Röszke 2-nél 1 óra a várakozási idő, Ásotthalomnál is 30 percet várni kell. A többi határátkelő hely Szerbia irányába jól járható. Érdemes minden esetre tájékozódni, szétnézni, még mielőtt útnak indulnak, és eképpen választani úti célt, határátkelő helyet magunknak. Mindenkinek balesetmentes utat kívánok. 13 órakor híreket mondunk itt a 107,1 MHz. A következő órában pedig Zentára kapcsolunk telefonon, ugyanis ott a hétvégén tartják meg 11. alkalommal a zentai kajak regattát. Hogy mivel várják az érdeklődőket, kiderül a folytatásban, de érkezem majd közérdekű információkkal is, és természetesen az apró hirdetések sem maradhatnak ki a következő órából. Jó vételt mindenkinek!

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ismét önkéntes véradásra szólította fel a lakosságot a szerbiai vérátömlesztő intézet, mivel az ország vérkészletei jelenleg mindössze kétnapos szinten vannak. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nulla pozitív vércsoportból. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. A műtéti programot egyelőre nem kell halasztani, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a készleteket folyamatosan pótolni kell. A tapasztalatok szerint szerdán és csütörtökön jelentkezik a legtöbb véradó, míg kedden és pénteken a legkevesebb. Az intézet arra kéri az egészséges véradásra jogosult embereket, hogy a kánikula ellenére is segítsenek. Orosz Iljusin repülőgép segíti mától a deliblati homokpusztán pusztító tűzoltását. A gép tegnap este érkezett a Nisi repülőtérre, és a szerb belügyminisztérium helikopteres egységével együttműködve vesz részt a beavatkozásban. Az Iljusin egy bevetés során akár 42 tonna vizet is képes ledobni. Közben az Ibár szurdokban Máglicsnál és a Sztolovi hegységben is aktívak a tüzek. A Kladovó környékén pusztító tüzet tegnap lokalizálták, a lángok mintegy 1300 hektárt érint. A búza és az árpa idei termése kiválóan alakult Szerbiában, míg a kukorica a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken jó állapotban van, ugyanakkor a csapadékhiány Vajdaság egyes részein, elsősorban Bánátban jelentős károkat okozott a kukoricában. Erről beszélt Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter a Prva televíziónak. A napraforgó jól viseli a nagy hőséget, ezért a miniszter szerint idén is tisztességes termés várható. Glamočić arra kérte a termelőket, hogy legyenek türelmesek a felvásárlási árral kapcsolatban, amelyet a később arató Ukrajna és Oroszország termése és árai is befolyásolnak majd, miközben az árak jelenleg emelkednek. Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Baka András köztársasági elnök hivatalba lépése utáni első beszédében hangsúlyozta, az elismerések nem politikai oldalhoz, hanem teljesítményhez kötődnek. A legmagasabb kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet színésze vehette át több évtizedes művészi munkásságáért.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, megérkezett az újabb hőhullám Szerbiába, helyenként 40 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
4: Hallgasson bennünket.
5: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
4: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: ajánló következik.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falu gazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
2: Kedves hallgatóink, ez itt már a Mozaik utolsó órája, és a Szabadkai Magyar Rádió hallgatói mellett én már köszönthetem a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is, a 107,9 MHz-en. Zentára invitáljuk Önöket a folytatásban, ugyanis a hétvégén sorrendben 11. alkalommal szervezik meg a Zentai Kajak Regattát. Itt köszönthetem a vonalban Fehér Csabát, a regatta szervezőjét, a Tiszavirág Kajak Klub edzőjét. Jó napot kívánok, szervusz!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: A verseny időpontja augusztus 22-e, tehát szombat. Mikor kezdődik a program, és mivel várjátok az érdeklődőket Zentára?
3: 10 órakor kezdődik a program. A zentai strandon, a városi oldalon, a híd mellett az újonnan felavatott, egy éve birtokba vett új Tiszavirág kajakklub vízitelepe mellett kitűzött 500 méteres pályán zajlanak majd a futamok. Minikajak, az a legkisebb korosztálytól egészen felnőtt kategóriák, minden korcsoport képviselteti magát. Érdekesség számba megy majd a futamok közt, szerepelnek majd SUP versenyszámok is, női és férfi távon, mindemellett pedig mix, azaz vegyes páros kajak versenyszámokkal teszik színesebbé a programot.
2: Lehet menni szurkolni. Érdekes, hogy nemrég volt ugye egyébként a SUP regatta is Zentán, ugye?
3: Igen, most egyre nagyobb népszerűségnek örvend a SUP, és ezt ki is kell használni, hiszen ez egy olyan eszköz, amit mind rekreációs szinten, mind pedig a versenysportban tudunk használni. Könnyen elérhető, könnyen mozdítható, és tényleg alapképességekkel, aktubásokkal is nagyon, nagyon élvezetessé teszi a vízisportok kedvelőinek a vízszeretetét, megszeretetését.
2: Említetted, hogy a legkisebbeknek is lesz program. Hogyan érdemes egyébként belevágni a kajakozásba? Mire kell odafigyelni, hogyha a fiatalabb korosztályról és hogyha a felnőttekről van szó?
3: A legkisebbeknél azt szoktuk mondani, az a 7-8-9 éves kor, amikor érdemes belekezdeni, hiszen előzetesen az egy vízitudás, egy úszótudásra szükség van, egy alapszintű tudásra, és utána pedig kialakulnak azok a motorikus képességek, amikor már tudunk olyan összetett mozgásokat is tanítani, mint például a kajakozás, mert azért itt ez egy testnek egy elég komplex képét kell elképzelnünk, hiszen itt együtt dolgozik a láb is, a felső test is, a karok is. Tényleg olyan képesség, ami átmozgatja az egész testet. És akkor ők elkezdik onnan a minikajakban, ez egy egyszerűsített forma, nem a tipikus versenykajak, ami már későbben már látjuk a felnőtteket, hogy keskeny kajakokba elveznek. A minikajakosok sokkal szélesebb pontú kajakokban, sokkal stabilabb kajakokban kezdenek, és akkor aztán mennek át majd a keskenyebbekbe. A felnőtt versenyzők pedig már a leggyorsabb siklásra képes hajókat evezik. A rekreációs szinten hódolóknak pedig nagyon sokszínű a paletta, hiszen rengeteg olyan vízi eszköz van, mint kajakok, mint citontoppok, különböző tengeri kajakok, különböző portyakajakok, amik színesebbé és élvezhetőbbé teszik a vízisportot.
2: Mit érdemes tudni a Tiszavirág Kajakklubról? Hány tagotok van, és mi az, amit érdemes kiemelni, akár az edzéseket illetően? Milyen rendszerességgel dolgoztok, működtök együtt az emberekkel? Tehát hogy néz ez ki a gyakorlatban?
3: Mi egy utánpótlás nevű egyesület vagyunk, de szerencsére meg tudjuk évek óta már tartani a felnőtt versenyzők közül is azokat, akik nemzetközi szinten is eredményesek. Azt elmondhatjuk, hogy mi a legkisebb korosztálytól a legidősebbekig, azaz a felnőttekig, amit említettem, eredményesek vagyunk, mind országos szinten, mind nemzetközi szinten, hiszen azért rendre a világbajnokság, Európa bajnokságon a korosztályos és felnőtt versenyeken ott vannak döntőben, vagy érem szerző helyeken versenyzőink. Mellett pedig, ahogy említettem, az utánpótlásban is ott vagyunk az élmezőnyben az országban, hiszen minden évben ott vagyunk a legjobb 3 egyesületben a csapatversenyben. Egy nagyon széles taktoborzát végzünk minden évben, ez a kajakiskolánk, ami minden nyáron megszervezünk, idén is 2 turnussal mentünk, közel 50 versenyzőt vagy 50 sportolót nyertünk ezáltal, vagy tanítottunk meg kajakozni. Napi szinten 3-4-5 edzéssel zajlik a munkánk, attól függ, hogy milyen korcsoportokat veszünk, szóval egy igen melós egyesületről van szó, és mellette pedig rengeteg versenyre járunk, mert a rekreáció és a vízisport szeretete, a víz szeretete mellett azért hangsúlyt fektetünk a versenysportra is.
2: Visszatérve a szombati zentai kajak regattára, mennyire népszerű rendezvény ez, ugye idén a 11. Mennyi versenyző érkezik, és honnan érkeznek a szurkolók, az érdeklődők, tehát hogy mennyire népszerű program ez, hogy látod?
3: Az előző években nagyon népszerű volt, tehát most egy új helyszín lesz, hiszen ott a Tiszavirág sétány előtt zajlottak a futamok. Most egy picit másképp kell, hogy történjen, picit feljebb toltuk a rajtot és a pályát, ezáltal a strandról talán még élvezetesebb lesz majd a végignézni, hogy hogyan készülnek a kajakosok a versenyre, hogyan szállnak vízre, hogyan érkeznek, hogyan melegítenek be, ezek mind átláthatóbbak lesznek. A nézőink azok szinte a környék összes településre érkeznek, mint ugye, ahogy a versenyzők is. Jelen pillanatban még folyik a nevezés, de körülbelül ott vagyunk már az a 145-50 versenyzőnél, ami az előző évekhez képest már egy teljesen elfogadható és egy nagyon szép szám. Valószínűleg ez el fog érni ott az a 200 környékét, még mai nappal. És 27 futamban, amikor szétosztjuk a 200 versenyzőt, akkor az szépen megmutatja majd azt, hogy nagyon népes futamokat láthatunk majd.
2: A futamok tehát 10 órakor kezdődnek, szombaton, augusztus 22-én várják az érdeklődőket Zentára, a zentai kajak regattára. Köszönöm szépen, hogy beszámoltál nekünk a részletekről, Fehér Csabát hallották, a regatta szervezőjét, a Tiszavirág Kajak Klub edzőjét. További jó munkát kívánunk nektek, és sok-sok érdeklődőt, szép időt a hétvégére.
3: Nagyon szépen köszönjük!

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
2: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nosztalgiázzon velünk.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Házi asszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosity utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. Számon lehet 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban. A mai Mozaik című műsorunk végéhez közeledve néhány közérdekű információval érkezem. Felhívjuk a figyelmet ismételten arra, hogy véradásra kérik a szerbiai lakosságot. Önkéntes véradásra szólított fel a Szerbiai Vértranszfúziós Intézet, mivel az ország vérkészletei jelenleg mindössze kétnapos szinten vannak. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nulla pozitív vércsoportból. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. A műtéti programot egyelőre nem kell halasztani, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a készleteket folyamatosan pótolni kell. Az intézet arra kéri az egészséges véradásra jogosult embereket, hogy a kánikula ellenére is segítsenek és legyenek önkéntes véradók. Aztán fokozottan ellenőrzi a turistákat szállító autóbuszokat a nyári idényben a szerb közlekedési rendőrség. A hatóságok elsősorban az autóbuszok műszaki állapotát, valamint a közlekedésben való részvételhez szükséges feltételeket vizsgálják. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a sofőrök vezetési és pihenő idejének betartására is. A belügyminisztérium arra kéri a buszvezetőket, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen a nyári időszakban jelentősen megnő az utasforgalom a turista helyek felé. A cél, hogy az utazás mindenki számára biztonságos legyen. És végül, de nem utolsó sorban, a holnapi nap folyamán karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás Szikics, Alsó-Tavankút, Szabadka és Horgos egyes utcáiban, tehát augusztus 21-én, pénteken áramkimaradásra kell készülni. Még egyszer mondom, Szikics, Alsó-Tavankút, Szabadka és Horgos egyes utcáiban. Ezek az információk egyébként megtalálhatóak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com oldalra kattintva.

Mai Mozaik című műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak mostanáig. A 14 órai híreket követően kezdődik a Beszéljünk róla című rovatunk. Augusztus 20-án Szent Istvánra emlékezünk, akinek nevéhez a Szent Korona is kapcsolódik. A koronázási jelvények történetéről és művészet történeti érdekességekről is hallhatnak. A 14 órai híreket követően tehát a Beszéljünk rólában Korhec Zsuzsanna, művészettörténész, restaurátor, a Szabadkai Városi Múzeum munkatársa lesz a vendége. A műsornak érdemes lesz velünk tartani. Hogyha csütörtök, akkor 18 órától a vasárnapi aranyalbum ismétlését is hallhatják. Este 8 órától lesz a vendége. A műsornak érdemes lesz velünk tartani. Hogyha csütörtök, akkor 18 órától a vasárnapi aranyalbum ismétlését is hallhatják. Este 8 órától pedig érkezik a stúdióba Kis János Manó.

Ismételjük, így szeptember 17-én csütörtök este ismételten Terepi Rádió Diszkó Palicson. Várjuk az érdeklődőket sok-sok szeretettel, de mindenről bővebben a későbbiekben hallhatnak majd egyenesen Manótól is. Még egyszer köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dédics Szuzannát hallották, a műszaki munkatársam Farkas Ervin és Váradi Valentin voltak. Nevükben is elköszönök, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk.
5: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az arany.

0: hangulat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
0: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó. Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumár.
0: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
2: Rádió diszkó.
3: Oké.
0: Ajánlót hallottak.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van ma. Magyarországon az államalapítást és Szent István király emléknapját ünneplik. Országszerte is a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. A nemzeti ünnephez számos hagyomány kapcsolódik, ezek közül az egyik legismertebb az új kenyér ünnepe. Az ünnep a határon túli magyar közösségek számára is különleges jelentőségű. Egy év alatt 302.600 euró támogatást ítélt oda a Pásztor István Alapítvány, írja közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. Azóta hónapról hónapra ugyanaz a cél vezérli, segítséget adni a bajban és lehetőséget teremteni azoknak a fiataloknak, akik tehetségükkel a vajdasági magyar közösséget gazdagítják. Most megszületett a 13. támogatási kör döntése. Augusztusban 2.100.000 dinár, mintegy 17.900 euró támogatás jut el a kedvezményezettekhez. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kifejtette, a számok mögött sorsok vannak. Olyanoké, mint Sörös Jázmin, a 14 éves palicsi futónő, a súlyos neurológiai betegséggel küzdő szabadkai Szófia Pránics, vagy a csontvelő transzplantáción átesett Hegedűs Anasztázia. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Az élelmiszerek többsége is olcsóbb volt, mint egy évvel korábban, miközben a korlátozott árrésű termékek ára sem emelkedett jelentősen. A központi bank ezért az idei átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését 0,4%-ponttal 3,2%-ra csökkentette. A jegybank szerint az infláció jövőre is a tervezett keretek között maradhat, bár kockázatot jelentenek a világpiaci árak, az euróövezeti infláció, valamint a kőolaj és az üzemanyagok ára. Fegyveres rablás történt délelőtt egy szabadkai ékszerüzletben, a Rudics utcában található Royal aranyüzletbe egy férfi motorral érkezett, majd fegyverrel megfenyegette az alkalmazottat és ékszereket vitt el. Ezt követően a Kelebiai erdő irányába menekült. A rendőrség lezárta a környéket, a helyszínen is több órán át tartott. Az üzleten sem kívül, sem belül nem látszottak rongálás vagy betörés nyomai. Az ellopott ékszerek értéke egyelőre nem ismert. Nem hivatalos értesülések szerint mentőautó is érkezett a helyszínre, sérültekről azonban nincs információ.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, újabb hőhullám érte el Szerbiát, a következő napokban több helyen 40 fok közelébe, Közép- és Dél-Szerbiában pedig akár 42 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A rendkívüli meleg az előrejelzések szerint keddig kitart, miközben Vajdaságban és Belgrádban is 35-38 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Ez itt a Beszéljünk róla, a mikrofonnál Dérics Zsuzsanna. Augusztus 20-án Szent Istvánra emlékezünk, akinek a nevéhez fűződik a Szent Korona, amivel valószínűleg 1000-ben megkoronázták. A tudósok kutatásai szerint azonban nem biztos, hogy a magyar állam megalapítója viselte a ma ismert koronát. Keletkezésének pontos történetéről mintegy 40 egymástól eltérő elmélet is született. A többi koronázási jelvényt ugyancsak kutatták a tudósok. A jogar, az országalma, a koronázási palást és a kard művészettörténeti vonatkozásairól Korhec Zsuzsanna művészettörténészt, restaurátort, a Szabadkai Városi Múzeum szakmunkatársát kérdezte kolléganőnk Szabó Hangya Teréz.
2: Az ünnep alkalmából 20-án ma arról beszélgetünk Korhec Zsuzsanna művészettörténésszel, restaurátorral, hogy mi is tulajdonképpen a rövid története a korona ékszereknek, illetve jelvényeknek, mert sok helyütt az irodalom így nevezi. Melyik az a három jelvény, amit mi ismerünk?
3: Általában a festményeken és más ábrázolásokon a Szent Korona mellett mindig megjelenik a jogar is, és az alma, valamint a palást, és a kard is még hozzátartozott ehhez a jelvény együtteshez, ami a királyi beavató szertartásnak a részeként őrizték a koronázási jelvényekkel együtt, és ehhez minden alkalommal még más dolgok is, tehát körmeneti keresztek, fogadalmi keresztek, más ruházati darabok is csatlakoztak, de talán ez az öt, ami egy ilyen állandó együttes volt, és a koronázási jelvényeknek volt egy külön vasládája, amiben őrizték, és hát a története, hát mind minél régebbi időbe megyünk vissza, annál bizonytalanabb, de talán a török időktől, tehát a most 500 éves évfordulóját tartó Mohácsi vésztől következően nagyon, nagyon szépen nyomon követhető, és igazából hát épp akkortól, amikor megszűnik a középkori nagy Magyarország, mint állam, mint önálló állam, akkortól a Szent Korona és a koronázási jelvények még talán egy plusz tartalommal is gazdagodnak, mert a magát a magyar államiságot is jelképezik.
2: Vajon a történetük az mennyire, hogy is mondjam, viharos, mert hogy általában tudjuk, hogy az ilyen nagyon értékes és jelentős ékszerszerű jelvények általában eltűnnek itt a háború zivatarában, vagy pedig egyszerűen elrabolják. Hogyan sikerült végig megmenteni ezeket? Mik a történetek, mik a legendák?
3: Szent Korona is, hát csodálatos a maga az, hogy megmaradhatott Magyarország viharos történelme folyamán. Tehát nagyon, nagyon sokszor megtörténhetett volna, hogy elveszik. A története több mint 1000 éves, mert hát a hagyomány szerint a Szent Koronát Szilveszter pápa küldte Rómából Szent István királynak 1000 karácsonyán, és ezzel koronázták meg. Azt tudjuk, hogy a maga Szent Korona két részből áll, van egy bizánci részenek, meg van egy római része neki, tehát biztos, hogy így ebben a formájában nem érkezett meg Szilveszter pápától 1000 karácsonyára, de a bizánci rész is nagyon-nagyon régi, tehát az azt hiszem 12. századi, mert Géza is rajta van, meg a bizánci császár is az egyik ilyen zománc képecskén. És hát az európai koronázási ékszerek között a legrégebbiek között szerepel, hát általában a német-római császári korona meg a cseh királyi koronával együtt ábrázolják az újkori a műalkotásokon is, a Habsburg uralkodók kapcsán, de nagyon különleges, mint művészettörténeti darab is, mint úgymond készítéstechnikai darab is, és hát a magyar nemzetnek pedig egy szinte megszemélyesítve a nemzetet, a Szent Korona, mint önálló entitás is létezik, ezért őrzik a parlamentben, a magyar parlamentben. Tehát azt tudjuk, hogy 1978-ban adták vissza az Egyesült Államok, 1944-ben, 5-ben, amikor a frontok mozogtak, akkor került ki Magyarországról, és 1978-ban a Magyar Nemzetnek ajándékozták vissza, és egy ideig hát a Nemzeti Múzeumban is volt a Szent Korona, de jó néhány éve visszakerült a parlamentbe. És általában egy ilyen díszpárnán mellette van az alma, ami magát az országot jelképezi, az ország egy aranyalma, és a jogar, amiben egy ilyen hegyi kristály van belefoglalva, és egy ilyen oroszlán alak van belevésve ebbe az áttetsző hegyi kristályba. Ezek szerepelnek ott a parlamenti kiállításon. A palástot meg a Nemzeti Múzeumban őrzik egy különleges klimatizált helységben, és hát az utóbbi, nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt, a Nemzeti Múzeum logójába is a palást került bele. A palástról biztosan tudni, hogy korabeli, tehát Szent István korabeli, és a veszprémi apácák hímezték ki, valószínűleg egy miseruhaként készült eredetileg, de aztán átkerült a koronázási jelvények közé.
2: És a kard?
3: A kardnak meg, hát én most láttam egy Attila kard másolatot, ami a bécsi, az eredetiét, amilyen tényleg ilyen honfoglaláskori mintákkal van, azt Bécsben őrzik, de maga a koronázási kard pedig, tehát az is középkori eredetű.
2: Említette, hogy művészettörténeti és művészeti szempontból is különleges darabokról van szó. Mit mond a művészettörténész ezekről a jelvényekről? Mit mesél a történetéről és a történelemről művészet történeti szempontból ezek a koronázási ékszerek?
3: Tehát a korábbi ábrázolásoknál, mint a képes krónikánál, ott jelképesen, tehát nem saját valójában jelenítették meg a művészek a Szent Koronát, meg a koronázási kellékeket, de 1550-es évektől megjelent a nyomtatásban is a képe egy német krónikában, ami a Habsburg szól, és azóta a későbbi, tehát az 1550-es évek és utáni ábrázolásokon már találkozhatunk a valós képével, tehát felismerhető a Szent Korona, ezek uzománc díszek rajta, a rajta lévő kereszt, meg ez a felső pánt, meg alsó pánt, és hát mivel a török idő alatt nem is igen születtek műalkotások a mai Magyarország területén, a 17. és 18. században az újjáéledő ellen reformációnak köszönhetően, például a Szent István ábrázolásokon, Szent László ábrázolásokon, és általában magyar szentek ábrázolásain, mert hát főleg egyházi megrendeléseket ismerünk azokból az időkből, már ezek tehát rá lehet ismerni a Szent Koronára is, általában fölajánlásokon jelenik meg, vagy pedig a szűzanya fején, mint a magyarok nagyasszonyát ábrázolva, ott jelenik meg a Szent Korona és a jogar is. Tehát a Szent István király hagyomány szerint Nagy Boldogasszonya napján, mivel nem volt hivatalos örököse, mivel Szent Imre herceg pár évvel korábban meghalt, ezért Magyarországot a Nagy Boldogasszony oltalma alá ajánlotta, és ekkortól hát pátronája vagy védőasszonya Szűz Mária az országnak, és ez a Nagy Boldogasszony ikonográfia akkor jelenik meg, tehát egy napböltözött asszony, a karján a kisdeddel, és a magyar Szent Korona van a fején, és a jogara kezében. És hát Szent István király általában ezeken a fölajánlást ábrázoló festményeken a Szent Koronát egy díszpárnára és a koronázási jelvényeket, tehát a jogart és az almát is ráhelyezve egy ilyen templom belsőbe jelenítik meg a legendás jelenetet, és hát tudjuk, hogy Szent István pedig augusztus 20-án halt meg, a szenteknek a mennyei születésnapját szoktuk ünnepnapjukon ünnepelni, de ugyanilyen vagy hasonló koronafelajánlás Szent László királyhoz is kötődik, vagy pedig Szent László király lovon ülve, forrást vakasztva Szent Koronával a fején jelenik meg, tehát ő hozzá is köthetők ezek az inszigniák, és a közös ábrázolásaikon is megjelenik, tehát a 17.-18. században élte ez virágkorát, ja, és hát az uralkodó ábrázolásoknál, itt például Mária Teréziánál is, akit magyar királynőnek koronáztak meg Pozsonyban 1743-ban, az ő ábrázolásainál is megjelenik a Szent Korona, így a korabeli portréin is, hát és itt Szabadkán a szabadkai portréin is a Városháza dísztermében megnézheti a gyönyörű festett üvegablakokat, ahol Mária Teréziát a Szent Koronával a fején és a jogarral a kezében ábrázolják magyaros koronázási díszruhájában. Tehát ez a női magyaros díszruha, reneszánsz stílusjegyeket mutat, egy szűk fűzött felsőből, ráncos ajból, kötényből áll, és hát ott ezen az üvegablakon egy ilyen hermelin bíléses palást látható, és ugyanúgy a szabadkai tán moráltal festett a Szabadkai Városi Múzeum állandó kiállításán, szintén bárki által megtekinthetett. Portélin ugyanilyen magyaros koronázási díszruhában van, és a korona itt a melletten lévő asztalon pihen, és ott van az osztrák korona is, de hát az előtérben a legelső helyen a Szent Korona szerepel.
2: Leginkább a Szent Koronát ismerjük, és tudjuk, hogy ezekhez a koronázási ékszerekhez, illetve a koronázási jelképekhez mindig fűződnek különféle legendák. Ami a koronán nagyon érdekes, ez a ferdekereszt. Ennek mi a legendája, illetve hogyan magyarázzák a művészettörténészek, vagy a történészek?
3: Hát alakult néhány évvel ezelőtt Pálfi Géza történész, magyar akadémikus vezetésével egy Szent Korona kutató csoport, aki tehát a Mohácsi Vész utáni történetével foglalkozik a koronának, és készítettek egy, én hallgattam az ő előadásait is, és készítettek egy dokumentumfilmet is, történetek a Szent Koronáról, amit bárki megtekinthet, és hogy szépen dokumentáltan elmesélik ennek a pontos történetét, mert a levéltárban megtalálták az ehhez a történethez fűződő adatokat. Az egyik osztrák császárné, magyar király névvá való koronázása alkalmával, ami Pozsonyban történt akkor a 17. században, nem hozták el Bécsből a koronázó ládának a kulcsát, mert hát a koronaőrök őrizték a helységnek a kulcsát, a pozsonyi várban, ahol őrizték, a maga a koronázó láda kulcsa pedig Bécsben őrizték a királyi udvarban, és onnan a kamarás rossz kulcsot hozott el, úgyhogy ki kellett feszíteni ezt a vasládát, és miközben feszegették, akkor nyomódott el a kereszt a koronán. És ezt pontosan, tehát ilyen beszámolókból tudták rekonstruálni ezt a történetet. Tehát az 1550-es ábrázoláson még nem ferde a kereszt, ez pontosan látható, és később 1600, nem tudom pontosan az évszámot, amikor ez történt, akkortól pedig a későbbi ábrázolásokon is ferdén jelenik meg a kereszt a koronán, és hát ez most már hozzá is tartozik a történetéhez. Budáról, amikor a Mohácsi Vész után Mária királyné menekítette el a koronát, utána Bécsbe került, aztán vissza az erdélyi fejedelmek is, tehát Bethlen Gábor is birtokolta, aztán úgy volt, hogy a török szultán is elvitte, végül nem vitte el, ez a szerencse, mert hogyha elkerült volna a török vagy oszmán birodalomba, akkor valószínűleg soha nem kerül vissza, akkor újra Bécsbe, tehát Sopronban is koronáztak vele, Pozsonyban is koronáztak vele, a 48-as forradalom idején is ki akarták menekíteni, sőt Kossuth mondta, hogy meg is kellene semmisíteni. Elásták, aztán bécsi ágensek megtudták, hogy hol van, kiásták, visszavitték Bécsbe, és hát a koronázáskor, tehát a kiegyezéskor 1867-be került vissza Budára, és hát akkor koronázták meg Ferenc Józsefet, meg Erzsébet királynét azokon az ünnepségeken. Magához a koronázási ünnepségekhez is több szertartás kötődik, tehát középkorban meg volt határozva, hogy csak Székesfehérvárot az esztergomi érsek által a Szent Koronával megkoronázott király, a valódi király, magyar király. Később már hát a helyszínek kényszer miatt változtak, de a szertartáshoz hozzátartozott az ország dombot építettek, ahol a kardvágást ejtette meg a király, ugyanígy Mária Terézia is megejtette a négy égtáj felé a kardvágást ezzel jelképezve azt, hogy minden áron meg fogja védeni az uralma alatt álló országot a külső fenyegetéstől, és még hát nagyon sok, tehát ott voltak a zászlós urak, és épp ennek köszönhetően, hogy minden zászlós úr hazavihette a koronázáson általa tartott zászlót, ennek óriási presztízs értéke volt, hogy kitartja, tehát a legmagasabb rangú főurak tartották ezeket a zászlókat. Ilyen koronázási zászlót találtak meg a Ausztria és Magyarország határán lévő Eszterházi várban, az ott őrzött Eszterházi kincstárban. És ez az első magyar címer, tehát ez ápátsávos szentkoronás magyar címer ábrázolás, amit megőriztek, és hát ami a mai napig a magyar címerben benne van.
2: És még csak a másik két legismertebb jelvényről, az almáról és a kardról, mit lehet róluk tudni művészettörténet szempontból? Vizsgálták már alaposan az anyagjukat, a formájukat, a mondani valójukat?
3: Igen, tehát színaranyból van az alma tudtommal, és a joggar is tudtommal. Vagy aranyozott nemesfémből, tehát ezüstből, ott ilyen filigránszerű díszítésekkel van befoglalva a hegyi kristály, és hát maga az oroszlán, az pedig hát az uralmat meg a hatalmat jelképezi, ami bele van foglalva. És más még Szabadkán, tehát a Szent Teréz templomban a 19. század végi felújítása alkalmával, amikor megrendelték a nagyméretű faragott szobrokat, akkor a főoltár mellé, tehát Szent Teréz főoltárára Szent István egész alakos alakját és Szent László egész alakos alakját is megrendeltem a Muzsics Mátyás plébános, a Stufflézer tiroli műhelyben, és ők tartják a Szent Koronát, a Szent István, és a jogart, és az országalmát, a Szent László, úgyhogy ott van mindenki, bármelyik nap megnézheti a magyar koronázási jelvényeket a Szent Teréz templomban. És még azt érdekes találni a szabadkaiaknak elmesélni, hogy a gimnáziumnak is volt egy kápolnája, a mai díszteremnek. Több funkciós volt a díszterem, tehát az egyik félköríves végében állt egy oltár, és maga a, tehát kápolnaként is használták egyházi eseményekre, és a kápolnát a magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték föl, szintén a Muzsics Mátyás plébánosnak a javaslatára. Előtte volt olyan változat, hogy Szent Imre hercegnek, de végül is Szent Imre herceg Szent Alajos szobra jelent meg az oltár két oldaláról, és középütt pedig a magyarok nagyasszonyát festette meg Bőm János pesti festőművész, ő Reichel Ferencnek volt a barátja, és hát ennek a kápolnának a képe, amikor tehát impériumváltás megtörtént, és az Eszterházi királysághoz került Szabadka, akkor a városháza gyűjteményébe került szerencsére vissza, tehát nem semmisítették meg, és ott őrizték addig, míg a múzeum meg nem alakult, úgyhogy ma is itt van a Szabadkai Városi Múzeumban a szűzanya, a Szent Koronával a fején, a jogarral a kezében, és az országalmával jelenik meg egy ilyen felhőn, mint egy mennyei dicsőségben a kis Jézussal.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. Solar Hero DOO.RS 069-123-35-15.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Mi interjúk,
5: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
5: Mérleg.
2: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
3: Hey, de széles jó kedvem van!
4: Rádió Diszkó.
5: A műsoretető Kis János.
6: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
8: Vollare, Aiko Aiko, Alaballa,
9: Fajn gazdag lenne.
10: Ez kell ennek az országnak.
8: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
4: Rádió Diszkó.
6: Ajánlót hallottak.
11: Egyenesen a 70-es évekbe.
6: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
11: A legendák nálunk szólnak.
12: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. 53 édesanyának adott át határozatot az első ingatlan megvásárlására vagy építésére nyújtott állami támogatásról, jelen a Zsárigy Kovácsevics szerb családügyi és demográfiai miniszter. Az ünnepélyes átadót a szerb parlamentben tartották, a program keretében pedig az állam több mint 900 ezer eurót különített el. A miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás minden család számára egy lépéssel közelebb hozza a saját otthon megteremtését. Elmondta, hogy hivatali ideje alatt 774 támogatási határozatot hagytak jóvá, mintegy 13 millió euró értékben. A program kezdete óta összesen 14 ezer édesanya részesült támogatásban, amelyre az állam mintegy 28 millió eurót fordított. Zsárigy Kovácsevics szerint a demográfiai kihívások kezeléséhez a családok életének különböző szakaszait támogató hosszú távú intézkedésekre van szükség. Hozzátette, hogy az első lakás megvásárlását segítő program mellett az állam más családpolitikai intézkedéseket is fenntart és fejleszt. Fokozottan ellenőrzi a turistákat szállító autóbuszokat és azok vezetőit a szerb közlekedési rendőrség. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során elsősorban a buszok műszaki állapotát és a közlekedésben való részvételhez szükséges feltételeket vizsgálják. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a sofőrök betartják-e a vezetési időre és a kötelező pihenőkre vonatkozó előírásokat. A nyári szezonban megnövekedett turistaforgalom miatt a minisztérium arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat, ezzel is garantálva az utasok biztonságát. Egyre gyakoribb telefonos csalásokra figyelmeztet a belügyminisztérium, a csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kéri a lakosságot, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan, mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnánk át, minden információt ellenőrizzünk a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. Oroszország újabb súlyos rakéta és dróntámadást indított Ukrajna ellen, a támadásban Kijevben és a környező régióban legalább 13 ember meghalt, mintegy 40-en pedig megsebesültek. A fővárosban lakóépületek, egy gyermekkórház és egy iskola is megrongálódott, több épület pedig részben összeomlott. A mentő alakulatok folytatják a kutatást a romok között. A támadások az energiaellátást is érintették, mintegy 90 ezer háztartás maradt áram nélkül. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynök szerint ismét megszűnt a zaporizsjai atomerőmű külső áramellátása. A biztonsági rendszereket tartalék dízelgenerátorok látják el. A támadás során egy orosz drón Románia területére is lezuhant.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, újabb hőhullám érte el Szerbiát, a következő napokban több helyen 40 fok közelébe, Közép- és Dél-Szerbiában pedig akár 42 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A rendkívül meleg az előrejelzések szerint keddig kitart.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
7: Friss hírek minden órában.
8: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Házi asszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosics utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. Lehet 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
5: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
6: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
5: A 80-as évek zenéi mellett.
4: A 80-as évek zenéi mellett.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Örökérvényű dallamok,
1: dallamok. A 107,1 MHz-en.
2: 107,1 csak retro zene meg.
3: A 70-es évek felejthetetlen dalai.
2: Retro zene meg.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
0: 107,1

0: Ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dalla tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
5: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
6: Híradó.
7: Augusztus 20-a van, Szent István napja. Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban a nemzeti ünnep alkalmából. Továbbra sem sikerült teljesen megfékezni a szabadtéri tüzeket Szerbiában, és véradásra kérik a szerbiai lakosságot. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Augusztus 20-án a Magyar Államalapítást és Szent István király emléknapját ünnepeljük. A budapesti hivatalos programsorozat hagyományosan a Kossuth téren tisztavatással és zászlófelvonással vette kezdetét. Az ünnepségen jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, valamint Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. Szabó Regina riportja.
4: Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe. Magyarországon és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. Budapesten reggel 8 órakor kezdetét vette az ünnepi ceremónia. Baka András frissen hivatalba lépett köztársasági elnök körbesétált a téren, és tisztelgett a felsorakozott tisztjelöltek előtt. Ezt követően a történelmi zászlókat hozták a térre, köztük az 1956-os forradalom lyukas zászlaját is. A himnuszra a díszászlóalj vezényletével felvonták a nemzeti lobogót. A 103 tisztjelölt eskütétele előtt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter hangsúlyozta az esküvel járó felelősséget.
8: A tiszti eskü, a tiszti rang, az nem csak rang, az felelősség. Felelősség azokra az emberekkel kapcsolatban, akik rátok bízzák a döntést. Felelősség a katonáitokkal szemben, és felelősség Magyarországgal szemben. A tiszti rang nem ad tekintélyt. A tekintélyt azt ki kell érdemelni. Nem azon múlik, hogy milyen tisztek vagytok, hogy hány embert vezettek, hanem azon múlik, hogy hány ember követ benneteket.
4: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke alkalmi beszédében kiemelte, ma Magyarország egyik legszebb és legősibb ünnepén állnak itt, azon a napon, amikor arra emlékezünk, hogy több mint 1000 évvel ezelőtt egy országot kellett megszervezni, megerősíteni és megvédeni. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája.
6: A hazáért. Két egyszerű szó. De egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük. Benne van az egyenruhájuk. Benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak. Minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak. És benne van minden ember, akit rájuk bíznak. És benne van az is, hogyha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e. Nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtenné-e helyettük, hanem teszik a dolgukat. Mert ezt jelenti szolgálni.
4: Magyarország tudja, ha nagy a baj, a Magyar Honvéd ott lesz, emelte ki Magyar Péter. Majd megköszönte minden katonának, akik az elmúlt hetekben a rendkívüli asszály és energiahelyzetben szolgáltak, Paksnál dolgoztak, vizet szállítottak az embereknek, segítettek a tűzoltásban. A miniszterelnök ünnepi beszédét azzal fejezte, hogy Isten éltesse a frissen avatott honvédtiszteket, Isten óvja a magyar honvédeket, Isten éltesse Magyarországot, Isten óvja Magyarországot.

0: Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Baka András köztársasági elnök hivatalba lépése utáni első beszédében hangsúlyozta, az elismerések nem politikai oldalhoz, hanem teljesítményhez kötődnek. A legmagasabb kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze vehette át több évtizedes művészi munkásságáért. A díjazottak között volt Fülöp Botond ügyvéd is, akit a közvélemény vidéki prókátorként ismert meg. Ő hozta nyilvánosságra azt a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó kúriai határozatot, amely később Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához is vezetett. Kitüntetésben részesült egyebek mellett Pongor Ildikó táncművész, Reiner M. János történész, valamint Elritók Nóra pedagógus is. Az államfő szerint a díjazottak munkájukkal, tudásukkal, kitartásukkal és tehetségükkel az egész országot előre viszik. Baka Andrást, Magyarország köztársasági elnökét hallják.
1: Nagyon különböző életutak találkoztak ebben a teremben. Van, akinek a nevét egy egész ország ismeri, míg mások munkája kevésbé látványos. Van, aki műveket hagy maga után, más tudományos eredményeket, tanítványokat, intézményeket, vagy megváltoztatott emberi sorsokat. Ami közös bennük, hogy Magyarország gazdagabb lett általuk. És van még valami, ami számomra különösen fontossá teszi ezt az ünnepséget. Ez az alkalom nem a politikáról szól. Nem politikai oldalak, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerünk el embereket. Nem azt kérdezzük, ki honnan jött, kivel ért egyet, vagy miben gondolkodik másként. Azt nézzük, amit tett.
0: Továbbra sem sikerült teljesen megfékezni a szabadtéri tüzeket Szerbiában. A legkritikusabb helyzet Vajdaságban a Deliblati homokpusztán uralkodik, ahol mától egy orosz Iljusin repülőgép segíti a tűzoltók munkáját. A tűz augusztus 5-e óta ég, és az elmúlt napokban már több mint 3500 hektár erdőt és alacsony növényzetet érintett. Emellett az ország több pontján is aktívak a lángok. Mecseri Kanita összefoglalója.
2: A Deliblati homokpusztán a tűzoltásában a földi egységek mellett a levegőből is folyamatosan dolgoznak. Szerda este leszállt a Nisi repülőtéren az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának IL-76-os repülőgépe, amelyet a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában vetnek be, közölte Ivica Dačić. A szerb belügyminiszter bejelentése szerint a gép csütörtöktől kapcsolódik be a tűzoltási műveletekbe. A szerb belügyminisztérium helikopteres egységével együttműködve. Az orosz légijármű egyetlen bevetés során akár 42 tonna vizet is képes a tűzre juttatni. Ezzel a világ egyik legnagyobb kapacitású, tűzoltásra használt repülőgépe. Dačić közlése szerint az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében jelenleg nem áll rendelkezésre ekkora kapacitású tűzoltó repülőgép. A szerb hadsereg helikopterei például egy alkalommal mintegy 3,5 tonna vizet tudnak szállítani, majd újabb vízért indulnak. Egy teljes kör általában 8-10 percig tart. Az elmúlt napokban a szél többször is újra fellobbantotta a parázsló gócokat, ezért a helyzet gyorsan változik. A tűz a Kevevára községhez tartozó Sumarek környékét is veszélyeztette, de a lakott területeket eddig sikerült megvédeni. A légioltás azonban korán sem egyszerű feladat. A pilótáknak alacsonyan, akár 50 méterrel a tűz felett kell repülniük ahhoz, hogy a víz hatékonyan érje el a célterületet. A sűrű füst, az erős szél és a nehéz terep pedig tovább nehezíti a beavatkozást. A legutóbbi hivatalos bejelentés szerint Szerbiában 23 önkormányzat területén 45 szabadtéri tűz volt aktív. A két legsúlyosabb gócpont a Deliblati homokpuszta és a Krajevo melletti Stolovi-hegység. Ivica Dačić friss közleménye szerint a Krajevo területén Maglič település környékén kialakult tüzet csütörtök délelőtt lokalizálták. A tűz mintegy 3 hektáros területet érintett. A belügyminiszter azt mondta, a tüzet sikerült lokalizálni, és ami a legfontosabb, sem a lakóházak, sem a lakosság nem volt veszélyben. A rendkívüli helyzetekért felelős szektor munkatársai továbbra is figyelemmel kísérik a tűz helyszínét. A tűzveszélyt tovább növeli az újabb hőhullám. Augusztus 20-a és 24-e között 34-40 fokos csúcshőmérsékletekre lehet számítani. A szárazság és az erősödő szél pedig kedvez a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a természetben fokozottan legyenek óvatosak, hiszen egy eldobott cigaretta vagy a nyílt láng is könnyen tüzet okozhat.
0: Ismét önkéntes véradásra szólította fel a lakosságot a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet, mivel az ország vérkészletei jelenleg mindössze kétnapos szinten vannak. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nulla pozitív vércsoportból. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. A műtéti programot egyelőre nem kell halasztani, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a készleteket folyamatosan pótolni kell. A tapasztalatok szerint szerdán és csütörtökön jelentkezik a legtöbb véradó, míg kedden és pénteken a legkevesebb. Az intézet arra kéri az egészséges véradásra jogosult embereket, hogy a kánikula ellenére is segítsenek. A pontos idő 16 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Vajdaságban is megemlékeznek az államalapítóról, Szent István vigíliáját tartották szerdán Topolyán, és Szivácon emlékeztek Szenteleki Kornélra. Jönnek a részletek. Vajdaságban is megemlékeznek az államalapítóról, Szent Tamáson a Szent István napi ünnepi szentmisét hagyományosan augusztus 19-én a Kálvária megáldásának évfordulójához kapcsolódóan tartják meg a kápolna előtt. Idén a helyiek 25. alkalommal emlékeztek tábori szentmisével az államalapítóra. Paracki László és Balázs Zita összefoglalója.
3: A Szent Tamási Kálvária 1864 és 1870 között épült, és 1944-ig volt használatban. Az ezt követő évtizedben teljesen tönkrement. Paska Klára 1982-ben költözött családjával az egyházi tulajdonban lévő területtő szomszédságába. Mint mondta, a kálvári és a stációk romhalmazra hasonlítottak. A hatalmas terület tele volt szeméttel. Férjével együtt kezdték el a takarítást, amihez végül sokan csatlakoztak.
4: 96-7-ben már elindultak itt a nagy takarítások, mert itt egy nagy szeméttelep volt ez az egész, meg a környék, a baráik, és a képviselőkkel együtt, az utca népével együtt kitakarítottuk. Aztán ugye meg akkor látszódott meg a Kálvária romjai, és akkor 98-ban a képviselőkkel és az atyám, Péter atyával együtt meg lett kezdve a stációknak az újraépítése.
3: A Kálvária felújításának híre gyorsan terjedt, összefogott a Szent Tamási magyarság. Volt, aki anyagilag, néhányan építőanyaggal, többen pedig kétkezi munkával segítettek. Zsúnyi Tibor, Szent Tamási plébános.
5: A világháború után elhanyagolták ezt a területet, hiszen éppenséggel más nehézségei voltak az embereknek, és a közös összefogással, illetve a Paska családnak köszönhetően akkor 25 évvel ezelőtt, 2001-ben akkor véglegesítették a Kálváriának a felújítását. Persze mindig van rajta mit javítani, meg az idővasfog azért meglátszódik rajta, de örülünk annak, hogy egy szép, nagy Kálváriánk van, amely kifejezi a mi hitünket.
3: A teljesen felújított Kálváriát 2001. augusztus 19-én áldották meg, és a helyiek a mai napig az összefogás példamutató eredményének tartják. A negyed évszázaddal ezelőtti ünnepség az István a király rockopera színrevitelével zárult. Pintér Andrea több tíz fiatallal vett részt az előadásban.
6: Rengetegen voltunk. A szereplők körülbelül voltunk lehet vagy 50-en, és a közönség meg hát aztán azt hiszem, hogy az egész Szent Tamási magyarság itt volt, és óriási vastapssal fogadtak bennünket, és még arra is emlékszem, hogy a végén egy óriási tűzi játék volt a Kálvárián, úgyhogy mindenképp egy nagyon szép élmény marad a számomra.
3: A felújított Szent Tamási Kálváriánál 2001 óta évente 3 alkalommal tartanak szentmisét. Nagypénteken, augusztus 19-én Szent István napjához kapcsolódóan, valamint a templom búcsú napján, szeptember 14-én.
0: Szent István vigíliáját tartották szerdán Topolyán, államalapító királyunk ünnepének előestéjén vecsernyét és hangversenyt tartottak a Sarlós Boldogasszony templomban, amelyen az újvidéki Iszidor Bájt zeneiskola orgonistái léptek fel, Mecserik Anita riportja.
2: A szerdai vigília vecsernyével kezdődött, ahol a hívek közös imádságon és ájtatosságon vehettek részt. Ezt követően került sor a hangversenyre. A hívek számára fontos, hogy ne csak az ünnepet, hanem annak történelmi jelentőségét is megéljék, tudatosan emlékezzenek királyunkra, és megőrizzék a magyar múlt és történelem ismeretét. Major Imre, Topolya.
7: Szent István az egy olyan ember volt, király, a Szent Király, aki egyúttal szent mindkét vallásba, pravoszlávba is, és a katolikus magyarba is. És ez összeköt bennünket úgy, itt a vajdaságiakat, mert hát, hogy mondjam, kétnyelvű király, végül is nem is az, hogy kétnyelvű, hanem két vallás köti össze. Mind a kettőben el van ismerve, és ez egyedül az egyetlen Szent Király, akit elismer mind a két vallás.
2: A hangversenyen az újvidéki Iszidor Bájics zeneiskola két növendéke, Zorán Sztájics tanítványai, Andrej Rádics és Száva Antonov léptek fel. A koncertnek a topolyai templom orgonája és különleges akusztikája adott méltó keretet. Zorán Sztájics, az újvidéki Iszidor Bájics zeneiskola orgonatanára. A koncert Johann Sebastian Bach barokk kompozícióiból áll, ezt követően pedig egy korai barokk zeneszerző, Clérambeau egyik műve hangzik el. Ezután Iszidor Bájics egy művét is előadják, aki 1909-ben megalapította az újvidéki Iszidor Bájics zeneiskolát. Nagyjából ennyi, elsősorban a barokk részre helyezzük a hangsúlyt. Szent István ünnepének vigíliája, a lelki felkészülés és az elcsendesedés időszaka. Szakály József, topolyai esperes plébános.
8: István nem egyszerűen csak egy nagy király volt, aki álmodott egy hatalmasat, hanem olyan örökséget tudott letenni az asztalra, aminek köszönhetően most mi magyarul beszélhetünk, és létezhet még mindig Magyarország, Mária országa, esetleg a politikai határokon kívül is. Tehát szerte a világban élő magyarok, tulajdonképpen neki mondunk köszönetet, hogy édesapja által megkezdett letelepedési fázist igazából úgy tudta teljességre vinni, hogy vallást adott a nemzetének, olyan országot adott, ami mind a mai napig tulajdonképpen fönnáll.
2: A katolikus hagyomány szerint az ünnep már előző este kezdetét veszi a vecsernyével, amely közös imádsággal hangolja a híveket az ünnepre.
0: Szivácon emlékeztek Szenteleki Kornélra, ő volt a szerb-magyar irodalmi kapcsolatok erősítésének egyik legjelentősebb délvidéki képviselője, az író, irodalomszervező, szerkesztő és műfordító 133 éve született és 93 éve hunyt el. Paracki László és Mecseri Anita beszámolója.
2: A rendezvény szentmisével indult, amelyet a helyi katolikus temetőben lévő kápolnában Hajdú László celebrált. Ezután a jelenlevők Szenteleki sírjához látogattak. Kozma Lívia, a Kulai Szenteleki Kornél Irodalmi Társaság elnöke.
9: Szenteleki Kornél neve elválaszthatatlan a vajdasági magyar irodalom történetétől. Írónként, költőként, orvosként és irodalomszervezőként olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amely máig fontos része közösségünk kulturális emlékezetének. Munkásságával és életével arra tanított bennünket, hogy a szülőföld, az anyanyelv és a kultúra iránti szeretet akkor is megtartó erő, hogyha esetleg nehéz időszakot élünk.
2: A Szenteleki Emléknap a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt országos rendezvénye. Hugyik Rihárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
10: Szenteleki Kornél Szivácon volt orvos, ugyanakkor az ő nevéhez köthető a vajdasági magyar irodalomnak a alapjainak lerakása, és a vajdaság kazinciának is nevezik, elsősorban a nagyon kiterjedt levelezése miatt. Én azért tartom jelentősnek, én azt emelném ki elsősorban, mert egy kis vidéki faluban, amelyet már akkor is többségében németek laktak, szerbek, magyar kevésbé, ebben a kis világban az egész vajdaságra kiterjedő nagy levelezést folytatott, publicisztikai tevékenységet folytatott, és a legfontosabb természetesen a regényírása és a költői munkássága, valamint a műfordításai.
2: A rendezvény folytatásaként a Szenteleki Kornél Magyar Művelődési Egyesületben irodalmi program várt az érdeklődőket. Bemutatták Schilling Léda Vajdasági Fémofferek című a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában megjelent kötetét.
11: hogy hogyan kapcsolódom én ehhez a naphoz és a helyhez, talán a Nyugatbácskával, talán a vallásossággal, talán a közös örökségünkkel kapcsolódik az én kötetem is ehhez a helyhez, ezekkel a gyűjteményekkel, ezekkel az offerekkel, amiről ebben a kötetben szó van, és azzal a szállal, amit itt nagyon szépen a misén is hallottunk, az összetartás szállal és a közösség szállal, hogy mindenfelé szinte minden templomban valamilyen módon jelen voltak ezek a hálatárgyak, offerek.
2: A vajdasági fémofferek kötet szerzőjével Mihályi Katalin, a Magyar Szó szerkesztője beszélgetett, a Szenteleki Emléknap pedig közös ebéddel zárult.
0: Sport. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga negyedik fordulójában. A topolyaiak így maradtak az ötödikek a tabellán, míg a szabadkaiak a hetedikek. Vasárnap a TSC a Krusevaci Napredákhoz látogat. A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
12: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, megérkezett az újabb hőhullám Szerbiába, helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet, Közép- és Dél-Szerbiában pedig akár 42 fokot is mérhetnek a nap folyamán. A rendkívüli meleg az előrejelzések szerint jövő keddig kitart. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Dédics Szuzanna várja önöket friss hírekkel, további szép napot kívánok, vigyázzanak magukra, a viszonthallásra!
13: Hírek
14: és azok háttere.
13: A vajdasági magyarságot érintő témák.
14: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
6: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
7: Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Nézze a Pannon televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 20:00-tól.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Retro zenefüleinknek.
5: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
6: A 80-as évek.
3: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumák.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: a rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtős bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Nosztalgiázzon velünk.
2: Retro kavalkád.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Tegyék meg tétjeiket.
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Lagárdi Gábor. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A második világháború után Japánban nagyon szerettek volna lemezeket hallgatni, de nem volt min, és nem volt igazából hol, mert hogy óriási volt a szegénység, és válságban volt az ország. De mivel az amerikai katonák nagyon sok hanghordozót hagytak hátra, ezért néhányan úgy döntöttek, hogy jazzbárokat hoznak létre, ezeken a helyeken lehet hallgatni a legismertebb melódiákat. Ma egy ilyen hangulatot idézünk fel, ugyanis bepillantást nyerhetnek Antonio Carlos Jobim, azaz Tom Jobim csodálatos világába. Egy igazi aranyalbum következik, amelynek a zenei rendezője Nelson Riddle volt. Tom egyébként Joao Gilberto és Vinicius de Moraes barátaival közösen alkotta meg azt a hangzást, amelyet csak úgy ismer a világ, hogy bossa nova. Akkoriban Japánban, ezekben a bárokban is népszerű volt. Nekik köszönhetően ismerte meg a világ az újfajta ritmust, a lágy, gyengéd éneket és a versszerű dalszövegeket. Ez Antonio Carlos Jobim csodálatos világa. Egy igazi aranyalbum következik.

you're with me, oh my Jinji. Oh,

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek.
0: Tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

0: a 80-as évek diszkózenéjét.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: The name of the game.
3: Football!
2: The name of the game.
3: Football!
2: The name of the game.
3: Football!
2: The name of the game.

0: úszóra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Rádió diszkó.
3: Oké.
4: A lemezlovas, Kis János.
2: Illetve szerénységem, Manó.

Szép jó estét mindenkinek, illetve szavaztok. Csütörtök este, most csütörtök esténként itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en is az egész világon hallható műsor indul, mert követhető a helyi adásban, itt a földi adásban is, de az egész világon követhető, van létezik internet kapcsolódási lehetőség, éljetek ezzel a lehetőséggel, és van még egy lehetőség, bele lehet szólni a műsor zenei arculatába. 0-66-36-33 az elérhetőség, SMS-ben, illetve Viberen keresztül tehetitek ezt, csak is kizárólag írásban, és ne felejtjétek el, hogy ha csak lehet pörgős, ütős, régebbi keltezésű diszkófelvételeket kérjetek tőle, hát erről szól a rádiódiszkó, persze természetesen nincsen semmi sem kőbevésve, hiszen a hallgatók kedvében igyekszünk járni innen a stúdióból. Jó magam Kis János Manon és a technikai munkatárs Rózsa Róbert, aki a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Az első felvétel már korongon van. You're my heart, te vagy a szívem, you're my soul, te vagy a lelkem. Az a felvétel következik most Lian Ross előadásában.

Az első zene kérdésre befutottak SMS, illetve Viber oldalunkra. Így kell ezt csinálni, mert este 10 óra az nagyon gyorsan itt lesz, és nekünk is néha kell egy icipici idő, míg előkotoljuk, hogy melyik polcon porosodik az a felvétel, amit szeretitek meghallgatni. Peter Antal Szabadkáról jelentkezett. Szép jó estét kívánok a stúdióban dolgozóknak és a rádiódiszkó hallgatóinak. És azt írott kedves Antal, hogy hallottad már a hírt, hogy szeptember 17-én is lesz élő rádiódiszkó adás Palicsról, a néhai Amfora lemezklub előtti teraszról, mint ahogy voltunk augusztus 6-án. Igen, jól hallottad, ez valóban ezt csiripelik a verebek, sőt, most előtt tudok azt is árulni nektek, kedves rádiódiszkó hallgatók, hogy sikerült azt elérni, hogy tulajdonképpen lesz majd egy kis ráadás is a rádiódiszkó hivatalos műsor ideje után. A részleteket már le kell, hogy tárgyaljuk, de tulajdonképpen csak akkor vannak ilyen dolgok, ha eljöttök, ha ott lesztek, mert ha nem jöttök el, bármilyen kifogással maradtok otthon, akkor nem lesz neki folytatása. Amit szeretném meghallgatni, kedves Antal, itt van kéznél, Hugh Etmi Anderan, az Alakart Leve együttes felvételéről van szó.

Egy elég érdekes, furcsa nevű együttes következik. Úgy ejtik a nevüket, hogy Méti, és mi ebben az érdekesség? Azt, hogy tulajdonképpen egyformán ejtélek, különbözőképpen írják az egyik Métit, mint a másik Métit. És miről szól a dal? Hát tulajdonképpen egy olyan dologról, hogy mi az, hogy jobban kedvelünk a női nemtől. Hát az a női, igen, és az angolul így hangzik. I do, I do, I do, I do, I do. Ez azt jelenti, igen, igen, igen, igen.

Erika Palisra jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a párjának Pistinek szeretne nagyon boldog születésnapot, és még nagyon boldog István névnapot is kívánni, és azt is ígéret, kedves Erika, hogy ott voltatok augusztus 6-án, és szeptemberben újra ott lesztek a Rádió Diszkó élő adásán. Hát az ígéret szép szó, és ha betartják, úr jó, de azt merem ajánlani, hogy szeptember 17-éig intézzétek el a paradicsomfőzést, a lekvár főzést, az ajvárkészítést, a télére való készítést, hogy utána nyugodt lélekkel jöjjetek bulizni. Szeptember 17-én élő rádiódiszkó adás lesz Palicsi, a már megszokott helyről, a néhai Amfora Lemezklub teraszáról. És hogy jó érezzétek magatokat ezen a születésnapon és az István napon, egy vidám hangvételű egyvelek következik, legalább ilyen karneváli hangulatban teljen nálatok is az mulatozás.

A következő zenekérésmét teljesíteni fogok, ha jövőből érkezett, hiszen Ausztráliában már péntek hajnali van fél öt körül lehet az idő. George onnan jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, és üdvözlet Ausztráliából a rádiódiszkó hallgatóinak. Azt mondja, legalább jól indul a napja, és bízik benne, hogy ilyen is lesz az egész nap, amikor valóban fel kell a napot a messzi Ausztráliában. Van itt egy pár felvétel zenesz, amit szeretném meghallgatni, rábögtem az egyikre, pont erre, Funky Cold Medina, George kérésére.

0: You know what I'm saying? That Medina's a monster, y'all.
1: És mi Ausztráliában mostan kora hajnal van. Egy olyan felvétel következik, mert a retropartikon általában ilyen tájban szokott lepörögni, legalábbis ez a mi tájunkon, azt is van kora hajnal tájban, mintha volna egy kicsikét igény arra, hogy néhány olyan felvétel is elhangzon, ami kicsikét különbözik, vagy nagyon különbözik a megszokott ritmustól. Azt hiszem, ez is egy ilyen felvétel. Tonino Carotone, illetve Banduccio közösen fogják előadni ezt a felvételt, ennek a címe La Trampa.

Mi hallgatónk is jelentkezett, szép estét kívánt mindenkinek, aki rádiódiszkot hallgat, egy olyan zeneszámot szeretném meghallgatni, amely a műsoromban hallotta először. Ez a Hey Buzuki című felvétel a Pacific Shadow nevű együttestől.

Laci Zentára jelentkezett, szép estét kívánok mindenkinek, ő is ott volt az augusztusi rádiódiszkodáson. Bízom benne, hogy szeptemberben is, kedves Laci, tudsz annyi kimenőt kicsikarni magadnak, hogy megjelenj ott. A Sugar Baby Love című felvételnek szereted az egyik változatát meghallgatni. Körülnéztem, mi van nálam kéznél. Hát, amit szeretné meghallgatni, az pont nincs, de az a lényeg a jelek szerint, hogy ne az eredetit engedjem le. Ez sem eredeti, most következik. Valahogy 80-as évek vége felén jutottam hozzá, azóta is megvan, és így hangzik Fandango, Sugar Baby Love.

Következik egy olyan felvétel, aminek az első változatát valahol 1960-as években jelent meg Brian Hyland előadásában. Azóta számtalan változatban megjelent, ime egy a sok közül. Miről is van szó? Hát ez az icipici csiribiri sárga színű kis bikini.

A Csantévéri Biliárdosok az állandó rádiódisz hallgatók közé tartoznak, és azt írjátok, hogy egy tatával több tagotok van, Harinnak gratuláltok, hiszen megszületett a kisunoka. Hát mi is gratulálunk a stúdióban a kisunokának, ez egy nagy öröm lehet, és bíztok benne, hogy jó biliárdjátékos lesz majd belőle. Hát majd a jövő megmutatja, és ennek örömére kéritek a Village People felvételét, melynek a címe YMCA.

A Puszta Mérgesi Csipet csapat tagjai is ott voltak az augusztusi rádiódiszkó élő adásán, és azt írjátok, kedves csapattagok, azt mondjuk egy csajos vacsora mellett hallgatjátok ezt a mai rádiódiszkót, ha meghalljátok a kedvenc dalotokat a mai műsorban, akkor mindent elkövettek, hogy szeptember 17-én ott legyetek, és újra jól érezzétek a magatokat. Hát ezt tekintsétek meghívónak. Golden Sunset on the Aegean Sea, erre ráztátok legjobban a rongyot.

Az Anne kérés a Viber oldalunkra futott be, műsorodik második órájába léptünk, az első másodperceket veri az óra mutatója előttem. Üdvözlet mindenkinek Ibolyától, és John Jett felvételét szeretném meghallgatni. I love rock and roll.

János Debrecenben jelentkezett. Szép estét a Rádiószka hallgatóinak, és a Silent Circle felvételét szereti meghallgatni a mai műsorba. Szép ünnepestét kíván mindenkinek. Touch in the Night, egy érintés az éjszakában János kérésére.

Magyar felvétel következik, egy olyan kis lemezen annak idején inkább a B oldala miatt vette meg, mint sem az A oldala miatt. Hát az A oldala is használható volt, de valóban kopottra hallgattuk a Bill Withers felvételét, a B oldalát, a most következő Harlemet.

Orsi is jelentkezett, azt írott kedves Orsi, hogy a mai műsoron keresztül szeretnék köszönetet mondani drága barátnőidnek, a Csipet csapat tagjainak, akik hétfőn segítettek neked kérés nélkül, mert látták, tudták, hogy bajban vagy, nem tudom, miről van szó, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy segítettek neked, ha jól látom, Manyi és Sziszi segítettek. Egy zeneszámban szeretnék nekik megköszönni. Legyen egy olyan felvétel, amit tulajdonképpen a Retropart is elhangzott, aktuális a téma, és ha valószínűleg a legközelebbi élő rádiódiszkodásán szintén leengedem, mert úgy vettem észre, volt akinek tetszett a Szeptember végén című dal.

Csipa Antal Észak-Norvégiába jelentkezett, ott már elég közel van a sark, szerintem, hogyha volnának magas fák, nem tudom, nőnek-e fák arra fel, vagy csak fenyőfák, a tetejéről már talán látszik is az északi sark, a viccelődök, amit szeretném meghallgatni, ez egy Amy Stewart felvétel, itt van kéznél, a Knock on Wood Antal kérésére.

Ma is jelentkezett kellemes rádiódiszkós estét kíván mindenkinek, aki velünk van ezen a csütörtök estén. Egy Sweepers felvételt szeretne meghallgatni, méghozzá a Harlem Songot.

A Titanic neve együttes következik. Volt néhány figyelemre méltó felvételük egy diszkóklubos szempontjából nézve, de az első kislemez, amit meghallottam, megismertem tőlük, egyből megkedveltem, megszereztem, még mindig megvan. Ez a most következő Sultana.

A zene kérés aláírás nélkül futott be állandó hallgató, ez az SMS végén. A Rolling Stones együttes egyik felvételét szereti meghallgatni, Undercover of the Night.

István és Gizella Hadar Jánról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és diszkóváltozatban szeretik meghallgatni ezt a híres hamleti mondást, lenni vagy nem lenni, to be or not to be.

Egy horgosi hallgató kérésére következik a Maywood együttes felvétele, amely így indul, hogy let the music play, szóljon a zene, mano, mano, mano, mintha csak nekem írták volna a dalt.

Volt egy időszak a diszkó zene világában, amikor a fütyülős zeneszámok is népszerűek voltak, volt belőlük néhány, ime egy közülük, Spaghetti Headache, Így fütyülnek.

Egy újabb zenekérés fog teljesíteni, ami szintén Ausztráliából futott be. Georgitól ott már lassan a reggel 6 óra van, jól indul ez a mai nap is rádiódiszkózással. Az Ultimate Warlord című felvétel szereti Georgi meghallgatni, és az így hangzik.

Kedves hallgatóink, ennyi fél bele a Rádió Diszkó mai műsoridejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. A Rádió Diszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, és ne felejtjétek el, szeptember 17-én csütörtökön a Rádió Diszkó ismét élőben jelentkezik a Palicsról, a néhai Amfora Lemez Klub teraszáról, közkívánatra, és ez jó leső érzés, hogy ezt bemondhatom. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Rózsa Robert a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, de ne menjetek messzire, maradjatok hallótávolságban, mert a pontos időjelzés után is megy az adás továbbra is ezen hullámhosszon. Egy zenei válogatás következik a reggeli műsor kezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, és ne felejtjétek el, csak kettőt kell aludni, és már is itt a szombat. Szombaton ezen a hullámhosszon 14 és 20 óra között a Slágergyár lesz hallható, kicsit lassú ritmusban, de zajlik az élet, és ott is lehet zeneszámokat kérni. Szevasztok! Jó éjszakát!

Retrodiszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. 107,1 esti koktél. Hey, now just get in and close the door.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: A 70-es,
1: a 70-es, a 70-es,
2: és 80-es, és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

We all got our own funny moves. I've got mine.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép, dalok emlékek. Szép emlékek. Ex-jú slágerek az SMR-ben.